0: a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csatajelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szorványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Vihar a szárnya.
1: Hírek a Ceglédrán Show-ban.
2: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a kommentár alapítvány csak nem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat, a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A kommentár alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légi csapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A Mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyon visszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati országrészben szorványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-ön, a Cegli Rádióban a műsor, ahol én kérdezek, és önök pedig válaszolnak, Vörös Nándi vagyok. 0635 925 925-ös, kívánság@ceglirádió.hu és facebook.com/ceglirádió. Ez három elérhetőség és három lehetőség, hogy a kérdésünket megválaszolják. Tulajdonképpen az első egy SMS szám, aztán egy e-mail cím, és végül a Facebook elérhetőségünk. És a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Ugyebár nem olyan régen foglalkoztunk azzal, hogy milyen indokkal keltette fel a gyerek éjszaka. Itt is nagyon viccesek voltak, nagyon érdekes a gyermeki elme, hogy milyen dolgok jutnak eszébe, csak azért, hogy fölkeltesse a szülőt. És ebből, kicsit ebből, és a, hát talán a Friderikusz Sándor féle Gyerekszáj című műsorból jött az ihlet, hogy most nem éjszaka, hanem úgy egyáltalán nappal gyerekek milyen meglepő dolgokat mondtak, lehet ez negatív, lehet pozitív, lehet érdekes, lehet elgondolkodtató. A lényeg az, hogy gyakorlatilag ilyen dolgokat várunk, amit gyerektől hallott és nagyon meglepődött rajta. Ez a gyerek lehetett az ön gyereke, lehetett ön is, lehetett ismerősé, csak gyerek legyen, ez a lényeg. A gyerekszáj kifejezés a kisgyermekek őszinte naív, ugyanakkor sokszor meglepően logikus és humoros kijelentéseit takarja. A fogalom Magyarországon szorosan összefonódott a televíziózással és az irodalommal is, ugyanis, ahogy említettem, Friderikusz Sándor műsora a Gyerekszáj volt az, ami ezt megszerettette a magyar néppel. Az egyik legnépszerűbb televíziós sorozat volt a 2000-es évek elején, amelyben 6-8 gyerek fejtette ki véleményét az élet nagy dolgairól, például a szerelemről, a szülőkről vagy a divatról. De vannak remek aranyköpések és gyűjtemények az interneten, számos weboldalon, mint a VMN vagy az Okosjáték, és a közösségi média oldalakon is a gyermekek vicces beszólásait gyűjtötték össze, amelyek a felnőttek számára gyakran görbetükröt mutatnak. Az irodalomban is létezik többféle kiadott könyv, tematikus könyvek, például a Simó Tíme a Gyerekszáj című műve, amely a beszédfejlődés és a gyermeki gondolkodás sajátosságait mutatja be, ilyen történeteken keresztül, és persze a Wikipédián is, vagy a Wikidézeten is lehet remek dolgokat találni, de mi most arra vagyunk kíváncsiak, hogy a ceglédi gyerekeknek, vagy cegléd környéki gyerekeknek milyen nagy életigazságai, beszólásai voltak, úgyhogy tehát, hogyha van ilyen a családban, rokonságban, baráti körben, vagy az ön gyereke esetében, akkor küldjék el nekünk, ha van kedvük, a 0635 925 925-re. Tehát a kérdés még egyszer, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Hamarosan kezdünk, kedves hallgatók, az önök üzeneteivel, néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: kiderül a képlet.
1: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk ma nem más, mint hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de van egy olyan érzésem, hogy ez eléggé népszerű téma lesz, és lehet, hogy lesz annyi üzenetünk, hogy egy második alkalommal is foglalkozzunk. Ezzel mondjuk ezt még talán korai kijelenteni, hiszen most kezdünk csak bele az önök üzeneteibe, már is itt van Andié. Én mondtam olyan 3-4 évesen, vasárnapi ebéd, és hát természetesen ugye meg kell lenni a sárgarépát. Amire anyukám úgy akart rávenni, hogy mondta, hogy nézd, apa is megeszi a répát. Én meg elkezdtem sorolni, hogy apa is megeszi, anya is megeszi, apa is megeszi, aztán amikor a mamához értem, teljesen belekavarodtam az egészbe, és csak annyit nyugtam ki, hogy a mama is megrépázta magát. Még a mai napig néha felemlegeti a család. Remek történet, köszönjük szépen. Igen, hát pont ilyenekre vagyunk kíváncsiak, úgyhogy nagyon köszönjük. Ha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Itt is van a következő Fannitól. Ezt anyuka mondja, kisfiam, úgy érzem, nem értjük meg egymást. Válasz? Miért, anya? Te nem beszélsz magyarul? Tulajdonképpen igen, miért is ne érthetnénk meg egymást, hogyha ugyanazt a nyelvet beszéljük, úgyhogy ez teljes mértékben jó meglátás a gyermek részéről, meg tudjátok ti érteni egymást, 11 nyelvet beszéltek. Már is megyünk tovább Anettel, félvér kislányom elesett és lett egy karcolás a lábán, elsírta magát és ezt mondta, most meg fehér lettem. Nem rossz, nem rossz. Itt a következő üzenet, egyszer egy strandon odajött egy 3-4 éves kisgyerek és megkérdezte, hogy kérek-e levest, amit a játék főzőkészletével csinált a medencében. Mondtam, hogy persze. Meg megkérdeztem, hogy mi a kedvenc levesed. Erre azt mondta, hogy a sült krumpli. Mondtam, hogy de hát az nem is leves. Mondta, hogy tudja, és elszaladt. Úgy bírom, hogy teljesen gátak nélkül, őszinték és teljesen randomak. Igen, pontosan így van, és éppen ezért született ez a műsorszám is, mármint, hogy ez a téma ebben a műsorban. Én ugyan nem emlékszem, de elég sokszor szóba kerül a családban. 3-4 éves lehettem, amikor anyukám unokatesója vett egy nyakláncot szívecskés medállal. Elvileg nekem nagyon tetszett, és megkérdeztem, hogy ha meghal, akkor az enyém lehet-e. Hát igen, pontosan erről van szó, hogy a gyerekek nem értik még ennek a súlyát, és belekérdeznek olyan dolgokat, amik esetleg egy felnőtt számára meglepőek, ők még nem érzik ennek a súlyát, így van. A szomszédunkban lakott egy néni, egész nap az utcán volt, és terrorizálta az autósokat, én sokszor nagyon csúnyán összevesztem vele a parkoláson, és azon, hogy hová ültettem a saját kertemben a rózsát, a gyereket viszont imádta, folyton nyúlkált be a kerítésen. Egyik nap a kertészetbe mentünk, és elmentünk a temető mellett, amikor a 2 éves megszólalt, hogy néni, fekete zsák. Kérdeztük, hogy milyen néni, mire közölte, hogy babuci, babuci. Mindig így hívta a gyerekeket, aki ezt soha nem mondta el nekünk legalábbis eddig. Azóta nem láttuk a nénit, ennek már több mint egy hónapja. Hú, hát remélem, hogy nem fekete zsákba került a néni, mint amit a gyerek mondott, de ez akkor lehet, hogy soha nem fog kiderülni. Kedves hallgatók, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ez a mai kérdésünk.
2: Ceglét Rádió! Ceglét Rádió! FM 92!

Ceglét Hangja mai kérdése, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájában hallott, már záporoznak a válaszok. 4,5 éves gyerekemmel, meg egy ovis társával mentünk ki az oviból. Ők elől beszélgettek, és egy másik gyerek elkezdett hangosan beszélni, az én gyerekem megszólal, mamáiknál is ilyen hangosan kell beszélni, mert a papa süket, mint az ágyú. Ezeket imádjuk, az ilyen beszólásokat. Hát tulajdonképpen igen, és valószínűleg, hogyha ezt a papa előtt mondja el, akkor sem biztos, hogy meghallja, hiszen a papa süket, mint az ágyú. 20 pár voltam, kilépek a kapun, és azt mondja egy gyerek, csókolom. Köpni nyelni nem tudtam, ez volt az első, hogy lecsókolomoztak. Hát a 20 éves az nem is olyan rossz, hogyha bejöhetek ide egy személyes emlékkel. Mi egyszer az általános iskolás időszakban 6-os, 7-esek lehettünk, tehát bőven 20-nál kevesebb. Akkor vittünk egy adag nyomtató papírt a kisiskolába, ahova elsőbe és másodikba jártunk. Tehát ott első és másodikos gyerekek tanultak, mi pedig a nagyok megérkeztünk, és vittük be a papírokat, és én ekkor kaptam meg először a csókolomat a kicsiktől, mert hát úgy nagynak látszottunk, és valahogy köszönniük kellett, nem volt más megoldás, csókolomot kaptunk, és így már nekem 6-os koromban jött egy csókolom, hát igen, nehéz feldolgozni. 40 pluszos vagyok, nemrég egy 19 éves bekérdezett, hogy mit tudok én az életről. Hát igen, azért a 19 éves srácot, lányt, ez nem derül ki, nem feltétlenül hívnám gyereknek, ugye most a kérdésünk az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, de tulajdonképpen ezt is beolvastam, úgyhogy ki van pipálva ez is. Bátyám mondta valamelyik rokon esküvőjén még a születésem előtt, hogy sok boldog házasságot. Mivel nem emlékszem, melyik rokont mondták anyuék, mikor ezt mesélték, nem tudom, hogy lett-e nekik egynél több házasságuk, hogy mennyire lett boldog. Én ezt a sok boldog kifejezést szoktam használni egyébként máskor is, szóval ez nekem a szókincsem benne van, hogy így mondok, nem csak a születésnapot, amit egyébként így szoktunk mondani, hanem mint ez a sok boldog házasságot. Én szeretem a sok jelzőt, miért is lehetne sok. Persze nem az a kívánság, hogy legyen egy válás és még egy házasság, és aztán válás és házasság, hanem de csak szerintem vicces így mondani, és hogy gyerekek is így mondják, ez külön megnyugtató nekem, hogy más is használja, nem csak én. Mamám barátnőjénél voltunk, ott volt nála a 6 éves unokája, akitől megkérdezte, hogy van-e az oviban barátnője. Erre a kisrác. Befogod? Valószínűleg kényes volt a téma, én tulajdonképpen ezt gondolom Lili üzeneténél, hogy nem szerintem nem akart erről beszélgetni, máshogy meg nem tudta kifejezni magát, vagy az is lehet, hogy ezt hallotta otthon, úgyhogy kézenfekvő volt a befogod kérdés. Nővérem, nem csak nekem, hanem a családnak halálpontosan elmesélte egyik reggel, az ablakon kívülről bejött a fény, őt végigpásztázta, és az ablakon kívülre vitte, ő amúgy azt mondta, hogy átvilágították az ablakon, többre nem emlékezett. Mai napig szóba kerül, és apám, anyám is megvan róla győződve, hogy semmi oka nem volt még hasonlót se kitalálni, hazudni. Ez kb. 91-ben lehetett, nővérem 4-5-öcske volt, sose volt nagy IT hívő, én azóta is tudok félni éjjel az Annuniaktól és a Playdáktól. Ez nagyon jó szöveg. A gyermeki fantázia bármire képes, aztán ki tudja, nem tudom, nincs igazság erről, hogy vajon végig pásztázták-e őt, vagy pedig átvilágították az ablakon. Minden esetre érdekes, hogy valaki egy ilyet mesél a semmiből. Nagyon szépen köszönjük, és pontosan erre voltunk kíváncsiak, ilyen sztorikat várunk a jövőben is, vagyis hát a folytatásban, mert hogy néhány zene múlva folytatódik a Ceglét Hangja. Ceglét Rádió.

0: ez itt a Ceglét hangja, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, már megyünk is tovább. Gyerek 2 évesen mókolt a Lego duplóval, valami nagyon nem akart összeállni neki, egyszer csak hallok egy elég feszkós tündéri, kicsiként olyan volt a hangja, mint a Vukban a kis rókának, rajzfilmfigura hangot, a büdös, büdös éjjedbe! Túl sok időt töltött a nagypapával akkoriban, onnan volt a tudás, írja nekünk Bogi, köszönjük szépen. Öcsém alig tudott még beszélni, toltam a babakocsiban. Egy gátmenti úton mentünk, egyszer csak nagyon elkezd integetni az üres gátnak. Megkérdezem, kinek integet, mondja, hogy a nagypapáiknak. Nagyapám úgy 1 éves kora után halt meg, nagyanyám rá 1 évre, szóval nem is nagyon emlékezhette rájuk, és nem is ismerte őket. Kicsit sem volt creepy, írja nekünk Emese. Ez igen, ez tényleg fura, de hát hogyha látta őket, akkor látta őket. Nekem a kedvencem egy rövid, de annál mókásabb történet, a kislányom még nem beszélt, olyan 8 hónapos lehetett, amikor mászott a virág felé, és én mondtam neki, hogy nem, erre hátranézett, és azt mondta, de! Ezt Zsófi írta nekünk, és hát igen, innen már van akarat, és a gyerekek könnyen lesznek akaratosak. A feleségem szülinapján el volt utazva az egyik barátnője, itt csak pár napra rá látogattak meg a kb. 3 éves kislányunkkal. Beszélgetnek a felnőttek, valami ital is előkerült, egyszer a lány. Ez milyen szülinap? Még torta sincs? Sunyiban hamar vettünk egyet. Nóri üzenete volt, és egyébként így kell csinálni, hát persze születésnap van, akkor az legyen méltóképpen megünnepelve. Férjem apukája munkájából adódóan sokszor visz haza apró pénzt, ezt régen, hogy megtisztítsák, a kádba tették vízbe. Férjem öccse pedig természetesen az Oviban büszkén híreztelte, hogy ők bizony pénzt mosnak. Pontosan erről van szó, nem tudják pontosan, mit jelent a pénzmosás, de mikor így az óvodában elmesélik, ugye, amit nem mondtam a legelején, volt egy összegzésünk, hogy a gyerekszáj honnan is indul, de azért ne felejtsük el az Ovi Zsaru című filmet Arnold Schwarzeneggerrel, szerintem az is nagyon megszeretette a magyarsággal ezt a mit mondanak a gyerekek és hogyan mondják, meg persze valószínűleg az egész világgal. Csak hallottam, már nem is emlékszem, hogy hol, talán egy boltban történt a sztori. Az ismerősömtől nem messze állt egy fiatal pár, a kb. 1 éves gyerekükkel. Az apuka nem akart megvenni a fiúnak valami csokit, amit a beszélni is alig tudó gyerek a következő mondattal reagálta le. Semét, üje, apa! Igen, hát ezeket várjuk, hogyha a gyerek hal valamit otthon, még hogyha nem is tökéletesen, de ő le fogja utánozni. Néha nagyokat csodálkozok, amikor óvoda udvaron a kislánykák trágár nótákat énekelnek, az óvónő meg a legnagyobb lelki nyugalommal olvasgat, minket azért ennél jobban neveltek, ír egy üzenetküldő, aki nem írt hozzá nevet, de hát nekünk nem feltétlen kell név, valamilyen vélemény vagy válasz kell a kérdésünkre, és akkor bekerülhet a műsorba. Ahogyan is bekerülhet, 0635 925 925-ös, ha van meglepő dolog, amit gyerek szájából hallott, küldj el nekünk, mert a második órában is ezzel a témával foglalkozunk.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Gerincsérülést szenvedett a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. Terv szerint zajlik a kekvák rendszerének megszüntetése. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Gerincsérülést szenvedett a katapultálás során a Szolnok mellett kigyulladt Gripen pilótája. A tisztet a budapesti Honvéd kórházban műtik meg. Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a pilóta az utolsó pillanatig irányította a gépet, hogy az ne zuhanjon lakott területre. Rendben, terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, a Zalazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. A miniszter szerint ezzel 800 millió forintot takarítanak meg évente. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csak nem 28 milliárdos állami támogatása miatt. A miniszterelnökség szerint indokolt a vizsgálat, a 2020 és 26 közötti közbeszerzési eljárások és a Tranzitház nevű képzési és közösségi központ felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók miatt is. A Kommentár Alapítvány visszautasította a vádakat, amelyek a szervezet szerint minden jogi és ténybeli alapot nélkülöznek. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Hangsúlyozta, hogy diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról, és megerősítik a térség légvédelmét. Lövöldözés volt reggel Brüsszelben. Egy ember megsérült, két gyanúsítottat őrizetbe vettek. A belga fővárosban az elmúlt hétvégén összesen 5 hasonló fegyveres incidens történt. A rendőrök szerint az esetek a kábítószerkereskedő bandák közötti leszámolásokhoz kapcsolódnak. Szerbiában, Horvátországban és Észak-Macedóniában is terjed a nyugat-nílusi vírus. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 fertőzést azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a Mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. A nyugati ország részben szórványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók. A témánk, ami egy új téma, még mindig ugyanaz, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit egy gyerek szájából hallott. Jöhetnek tehát a gyerek szájjal kapcsolatos történetek, volt már mindenféle, és várunk is mindenfélét a 0630 5 92 5 92-ös SMS számon, vagy a kimásságkukac@ceglederadio.hu-n, persze Facebookon is írhatnak nekünk, de ez a két elérhetőség a legnépszerűbb. Még oviban, kb. 6 évesen egy 4 éves kislánnyal jóban voltam. Hát kicsit fiatal volt az Ovi, az szerintem, de a szülei szerint elég érett volt. Mondta nekem, hogy nem zavar, hogy idősebb vagy, legalább te halsz meg előbb. A mai napig tudni szeretném, hogy ő a halálról honnan tudott ilyen fiatalon. Egyébként vannak szerintem olyan gyerekek, ezt már én teszem hozzá, akik erre valahogy könnyebben nyitottak. Lehet, hogy érettebbek lelkileg, vagy nem tudom, de valahogy valakivel már hamarabb lehet erről beszélni. Nekem is volt olyan rokonom, aki még 6-8 évesen is nehezen dolgozta ezt föl, de volt olyan a rokonságban, aki nagyon fiatalon, kicsiként már ezt megértette, és egyébként vele könnyebben is lehetett minden ilyesmiről, egy kicsit elvontabb dolgokról beszélgetni. Nálunk még nincs három gyerek, de rátalált az apja a régi Disney mesekönyveire, volt egy jó két hét, amikor csak az Oroszlán királyt lehetett mesélni éjjel-nappal. Na, Mufasa halála visszatérő álom volt, próbáltuk neki az őszintjén elmondani. No, kedves hallgatók, itt is van a példa, hogy igen, valakinél ez így működik, mert látott egy olyat például a mesében, és kérdezett, érdekelte, elmagyarázták neki a szülők érthetően, és akkor így könnyebben tud ezzel foglalkozni, vagy könnyebben fogadja be az ilyen infókat. Mi megkérdeztük a fiamat, hogy miért minket választott szüleinek, kb. 2 éves volt, azt mondta, hogy nem titeket választottalak, hanem a mamit és a papit. Amúgy ez milyen érdekes, a szülők azt gondolják, akik így hisznek ebben, hogy a gyerek választja ki, hogy hova születik le, de nem biztos egyáltalán, hogy a szülőket választja ki a gyerek ilyenkor. Ha ez tényleg egy működő elmélet, lehet, hogy a nagyszüleit választja ki, és a szüleiről ilyen szempontból nem is tehet. Ez milyen érdekes válasz, és hogyha ezt már megkérdezzük ezt a gyerektől, akkor ne lepődjünk meg, hogyha furcsa választ kapunk. Bácsi, te nagyon csúnya vagy. Nem volt különösebben durva, de aznap lettem 30, leborotváltam az arcőrzetemet, és kivittem a 10 éves unokatásomat a közeli tóhoz, hogy lásson mást is az Xboxon kívül. Pont egy nagy váltás előtt álltam, kívülről láttam magam, akkoriban vállaltam fel önmagam, és emiatt el kellett költöznem. Szebb mondjuk nem lettem. Hát igen, a gyerekek őszintesége az korlátlan ilyen szempontból, és egyáltalán nem a gyerekeknek kell tetszened, szóval hogyha egy valaki, kisfiú vagy kislány téged csúnyának talált, hát akkor ezt el kell fogadni, nem mindenkinek lehet megfelelni, ez ilyen egyszerű. Egyszer egy havarommal a foci edzés után vártuk a szüleinket, hogy hazavigyenek. Random dolgokról beszélgettünk, mint a gyerekeknél szokás, de egyszer megjelent előttünk egy, bevallom őszintén, csúnyább férfi. Azt hittem, csak elsétál, ezért, hogy megnevettessem a havert, kimondtam hangosan, hogy milyen ocsmány. Nem sétált el mellettünk, a haveromért jött, ő volt az apja. Kedves Márton, köszönjük szépen, hogy megosztottad ezt a történetet, és pontosan ilyeneket keresünk, a gyerek száj az ilyen, és hát ez néha visszaüt. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, még hozzá további üzenetekkel. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott?
1: Ceglét Rádió. Változatos és friss.

0: Folytatódik a Ceglét hangja az FM 92-tön, első alkalommal foglalkozunk a mai témánkkal. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? És hát úgy látom, hogy jönnek a válaszok bőséggel, tehát simán lehet, hogy két adást is meg fog élni ez a téma. Hogyha valaki esetleg nem fér bele, ne lepődjön meg, de igyekszek mindenkit belesűríteni. Nekem az unokahúgom mondta olyan 3-3 és fél évesen, hogy mielőtt megszülettem, figyeltelek téged, de végül nem téged választottalak. Majd játszott tovább a babáival. Hogy mi? Nincs gyerekem amúgy azóta sem, írja nekünk Júlia, és köszönjük szépen. Nem nekem mondta, de egyszer az utcán talán már olyan 4-5 körüli gyereket tolta az anyja az ilyen előrenéző alacsony babakocsiban, és zöldre váltott a gyalogos átkelő lámpája. A patkán áttolva megrázkódott a kocsi, a gyerek kikapta a cumit a szájába, és azt mondta, hogy óvatosan genyó, mert kiesek. Az igen, hát igen, ilyenkor elgondolkodik az ember azon is, hogy miért kell még tolni, valószínűleg lehet, hogy egy picit el volt kényeztetve ez a gyermek, mert azért 4-5 évesen már használja már a lábait szerintem, és még akkor csúnyán is beszél, hát minden esetre meglepő az tény, és mi ezt kértük, meglepő dolgokat, amit gyerek szájából hallottak. A kölyök valami 1-1,5 éves lehetett, beszélgetett már, de azért nem volt egy aténi rétor. Egyszer a nappaliban építőkockázott, én meg pakoltam valamit, amikor összeomlott, amit építeni készített, és tisztán érthetően megjegyezte magának, hogy kudarcot vallottam. Ez elképesztő. Ilyet az én unokaöcsém is szokott csinálni, hogy teljesen olyan szavakat ránt elő a semmiből, amit így mi sem használunk felnőttként, de ő valahonnan ezt hallotta, megjegyezte és a magáévá tette. 4 évesen valami rokoni összeröffenésen faggattak a nagyimék, hogy szeretek-e segíteni a nagypapámnak a tojást gyűjteni a tyúkoktól, lelkesen meséltem, hogy igen, szeretek, én fogom az ajtót, és hogy a papa mindig beszél a pipikkel. Szegény okra azt hitték, hogy a pipipi hívogatására gondolok, és ártatlanul megkérdeztek, hogy és mit mond a papa a pipiknek? Mire büszkén elkiáltottam magam, hogy hespicsába! Igen. Egyébként én is segítettem sokat nagyapámnak, vagyis hát én úgy éreztem, hogy segítek, aztán kitudhatja, hogy akadályoztam-e valójában, de én is megtanultam az ilyen istálló, meg az oll körüli vezényszavakat, és nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy az osztálytársaim nem értik ezeket, mikor ezeket használom. Minden esetre izgalmas időszak volt. Öcsém 3 vagy 4 éves volt, amikor pár napot a déding vigyázott rá. Déding rettentő, tipikus falusi mamóka, és miután az öcsém hazakeveredett, minden kis történésre olyanokat mondott, hogy arról se begye meg. Nagyon nehezen szokott le róla, és rohadt vicces volt, mint egy mini öreg ember. Egyébként ez tényleg nagyon jó, Dominiknak köszönjük az üzenetet. Nézzük még egyet, a nővérem esett el a kis biciklivel pár évesen, miután leporolta magát, ő is eleresztett egy azisten... ezt most nem mondom ki, én is elestem mondatot. Az nem derül ki, hogy miért őt, és ki is esett még el, sem az, hogy ezt hol hallotta, de máig emlegetik anyáik. Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Leszállás után gyulladt ki a balesetet szenvedett Gripen vadászgép. A mohácsi csata 500. évfordulóját ünneplik Mohácson és Pécsen. Folytatódik a nyárias idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Leszállás után gyulladt ki a Gripen délelőtt Szolnokon. A vezérkari főnök közölte, hogy a Kecskemétről felszállt jármű hiba és veszélyjelzést adott le, ezután Szolnok mellett ért földet. A pilóta katapultált, majd a jármű balra kisodródott, megállt és kigyulladt. Vezetője gerincsérülést szenvedett, az orvosok szerint várhatóan teljesen felépül. Visszavonta pályázatát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára Jancsics Dávid. A szociológus és korrupciókutató azzal indokolta döntését, hogy a vagyonvisszaszerzéshez szerinte inkább ügyészi vagy nyomozói hátterű vezetőre van szükség. A fennmaradó jelöltek Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország vezetője, Unger Anna Róza politológus, valamint a Tisza frakció által jelölt Sárvári Nikolász. Rendben terv szerint zajlik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének megszüntetése, tájékoztatott a Tudományos és Technológiai Miniszter. Tanács Zoltán közölte, az Alazon és az Élvonal tevékenységei visszakerülnek a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz, a felesleges alapítványok megszűnnek, a feladatok állami keretek között mennek tovább. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ elnevezésű országos prevenciós program sorozatra. A Dériné program kezdeményezése színházi és drámapedagógiai eszközökkel segíti a fiatalokat érintő problémák feldolgozását. Az iskolák által választható 5 témakör, az egészséges életmód, a test és a lélek egyensúlya, a társas kapcsolatok és erőszakmentes élet, a digitális világ és információbiztonság, valamint a káros szenvedélyek és függőségek. Kiállításokkal, koncertekkel és látványos csata jelenetekkel emlékeznek a mohácsi csata 500. évfordulójára Mohácson és Pécsen. Egész héten kulturális és történelmi programok várják az érdeklődőket, az évforduló napján, augusztus 29-én pedig ünnepi szentmisét és 2 musicalt is rendeznek. Forgalomkorlátozás lépett életbe a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. A déli körvasút fejlesztéséhez kapcsolódó munkák miatt szakaszos sávlezárásokra kell számítani, várhatóan 6 héten keresztül. A Soroksár felé közlekedőknek a külső Mester utca használatát javasolják.
0: Az időjárásról.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Holnap a nyugati ország részben szorványos záporokra, a déli tájakon zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. Hajnalban 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Ceglédi Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Gyerekszáj. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? 0-35-95-92-95-ös. A Ceglét hangja először foglalkozik ezzel a témával, de nagyon úgy tűnik, hogy nem utoljára, mert rengeteg remek válaszunk van, úgyhogy már mondom is őket, hogy minél több ember beleférjen, de hogyha nem fér bele valaki, az se aggódjon, lesz majd folytatás. Páromtól megkérdezte egy 3 éves, hogy terhese, és mikor azt mondta, hogy igen, a válasz a következő volt. Ja, azt hittem, csak dagat vagy. Írja nekünk Gábor. Köszönjük szépen. Van hasonló. Tőlem egyszer egy ismerős gyerekkel kérdezte meg, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Amikor mondtam, hogy én fiú vagyok, akkor meglepődött, hogy lehetek terhes. Fun fact, ez amúgy egy rettentőzök kövér kisgyerek volt, de azóta már lefagyott. Oviban dolgoztam, a múltkor tőlem is megkérdezte a kislány, hogy terhes vagyok-e. Mondtam neki, hogy sajnos nem, csak túl sokat ettem. Igen, ezt egyébként ilyen könnyedén is lehet kezelni, meg hát remélhetőleg nem sértődtél meg a dolgon. Még kicsi volt a fiam, 3 éves lehetett, anyunak el volt törve a lába, és már járó gipsz volt rajta csak, azzal kocogott a kertben, az udvaron szigorúan csak a kertkapuig. Na, kitalálta, hogy kimenne a temetőbe, de hát ugye oda kicamagni ezzel a gipszel sok lett volna. A férjem felajánlotta, hogy kiviszi kocsival. Én jöttem haza az oviból a gyerekkel, kérdezi, hogy hol a mama. Mondom, apa kivitte a temetőbe. Keservesen elkezdett sírni, de hát miért nem várta meg, míg magától meghal? Ez egyszerűen csodálatos. Szóval igen, a gyermeki elme mit tud összerakni, és hát csak ki akart menni a temetőbe, de egyáltalán nem arról volt szó, hogy bármi baja lenne, de ez egyébként tökéletes történet. Nagyon köszönjük Sárának. Én nem hallottam, hanem mondtam még anyáiknak ilyen 5-6 évesen, tisztán emlékszem rá. Kevertem a horror és a pornófilmet, úgyhogy kijelentettem, mikor nagy leszek, én rengeteg pornófilmet fogok nézni. Anyám erre azt mondta, hogy a horrorra gondolok, a pornó az más. De végül nekem lett igazam. Ó, ez nagyon szép, és köszönjük az őszinte vallomásodat, Dani. Tök jó megfogalmazás is. Ilyen is van. 5-6 évesen kocsvasztottam a nappaliban. Azt játszottam, hogy mindenféle dolgot kevertem össze, nyilván teljes család jelen, kocsvasztottam a szereket, és felkiáltottam, hogy feltaláltam az óvszert, ki szeretnék kipróbálni. Nővérem mai napig mondja, hogy magamnak kocsvasztam az óvszert azóta is, vagy már boltban veszem. Tök jó. Keresztlányom a házasságkötésünk után a vacsoránál azt mondta, most, hogy összeházasodtatok, meg fogtok halni? De gyakorlatilag érthető, kb. Minden mese végez, összeházasodtak és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Teljesen valid felvetés rákérdezni a sztori várható végkifejletére. Egyébként én is így látom, hogyha mesékben ezt hallotta, ez szokott történni, úgyhogy ez állt össze a kis fejében, és nagyon jó, nagyon szépen köszönjük. Nézzük még egyet, az öcsém kicsi korában mindig pánikban földre vetette magát, ha a repülőgép szállt felettünk, próbáltuk megnyugtatni, kérdeztük, hogy mi a baj, és azt válaszolta, bántottak, amikor még nagy voltam. Na ez igazán komoly, tehát ez olyan, mintha az előző életében emlékezne valamire, és a repülőkkel volt valami baja. Bántottak, amikor még nagy voltam, és most már újra kicsi. Na ez elgondolkodható, és tényleg meglepő, mint ahogy a kérdésünkben is szerepelt, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Ha van ilyen sztoria önnek is, elküldheti a 0635-925-925-re, még egy blokkra visszajövünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Kedves hallgatók, hamarosan véget ér már a Ceglét hangja. A kérdésünk az volt, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Először foglalkozunk ezzel a témával, de nem utoljára, mert hogy rengeteg válaszunk jött, nagyon vicces és nagyon meglepő válaszok, úgyhogy ezekre majd biztos, hogy sor kerül valamikor, de nem feltétlen ma, mert csak néhány válasz fog beleférni ebbe a blogba, aztán pedig egy másik alkalommal majd folytatjuk, holnap pedig egy új témával jelentkezik, vagy egy régi ismerősebb témával, de minden esetre másik témával a Ceglét hangja. Olyan 3 éves koromban anyukám megkért, hogy segítsek neki teregetni. Én meg erre azt mondtam, hogy jó, de remélem ebből nem lesz hagyomány. Azóta is mindig felemlegeti, egyébként pontosan tudom, hogy ezt a kifejezést a Franklin című rajzfilm egyik részében hallottam. Egyébként mégiscsak hagyomány lett belőle, ha más nem, abból, hogy felemlegetik. Úgyhogy tök jó történet, köszönjük Nórinak. Van egy egyke unokatesom, kislány mindent megkap, amit kiállít a száján, de mellé rettentő szigorban és gyakorlatilag érzelemmentes kapcsolatban él a szüleivel. Nincsenek dicséretek, ölelések, ilyesmik. Kislány emiatt durván figyelemhiányos, nagyon nehéz természete van, de én próbálok vele kedves lenni, és valamilyen jó példát mutatni neki. Nagyjából 10 lehetett, én meg 17, amikor mamáék kocsijával mentünk, a kocsi meghibásodott, és elkezdett rohadtul füstölni, és picit lángolni az eleje. A kislány nagyon megijedt, miután kiszedtem a kocsiból, még egy óráig rajtam csüngött, amikor jöttek érte a szülei, a következővel fogadta őket. Anya, én azt szeretném, ha pont-pont-pont, tehát én lenne az anyukám, szerintem jobb lenne anyukámnak, mert gondoskodik rólam. Elég durván szíven ütött, anyuka azóta is pikkel rám. Ez egyébként nagyon komoly, hogyha már csak egy ilyen szitóban is kedves vagy vele, figyelsz rá, megóvod, egyszer csak bejelent egy ilyet a 10 éves kislány, hát az igen komoly, de minden esetre tényleg ebbe a kategóriába illik, nagyon meglepő dolog, és nagyon köszönjük, hogy ezt megosztottad velünk, és igen, azon sem csodálkozok, hogy anyuka pikkel rád, de hát megvolt az esélye, hogy jól nevelje a gyerekét, csak ugye itt emberi sorsok dőlnek el, úgyhogy nem tudom, hogy mikor kéne ezen változtatni, de lehet, hogy pont ez a szituáció kellett ahhoz, hogy talán váltsanak, hát ha így történt a kislány érdekében. Mama, 60 éves vagy, mindjárt meghalsz, nem kéne végrendeletet írnod. Én 5 évesen, mama majdnem lefordult a székről, úgy meglepődött. 84 éves, még él. És innen is jó egészséget kívánunk a mamának, és köszönjük neked is az üzenetet, szerintem nagyon jó sztori. Elraktam a 2,5 éves lányom napszemüvegét a tokjába, erre rám kiabált, hogy add vissza a szemüvegem, te rabló. Ez is nagyon jó. Hát igen, a gyerek száj, a szabad száj, minden ilyesmi, úgyhogy köszönjük szépen ezt is. Nem mondta, mert még nem tudott beszélni, de keresztlányom 1,5 évesen a nagyszüleinél folyton abban a sarokban mutogatott, meg integetett, ahol a nagypapa szívinfarktusban összeesett és meghalt. Természetesen nem volt ott senki. Ez is nagyon elképesztő, hogy milyen hát hallás lehet a dimenziók, vagy bármi között, vagy így a túlvilág között, amit a gyerek megérez, hát nem is tudom, szóval nagyon érdekes. Minden esetre ezt is nagyon szépen köszönjük, és ilyen is van ezek szerint. Nos, kedves hallgatók, azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk. Maradt még üzenet, de marad egy másik műsor, amiben foglalkozunk majd ezzel, szóval visszük tovább ezt a témát, nem holnap, mert holnap egy új témával jelentkezünk. Viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket és a sok remek üzenetet. Vörös Nandi búcsúzik, a viszonthallásra. FM 92.5 Cegléd Rádió.

Adott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötétű, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. 5 nap szünet után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak. A jó reggelt Szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel.

0: ismerős indítja, tartsanak velem.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Folytatódik a napos idő, ősszel startol a

0: várólisták csökkentéséért felelős program. A mohácsi csatáról ünnepi megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatér az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebésze elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
1: Az időjárásról.
0: Napos fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átíthatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet folytatjuk egyrészt a ceglédiek kedvenc dalaival, közös ismerőseivel, na és persze a megszokott reggeli rovatokkal, fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, és természetesen majd egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a kelet-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Folytatódik a napos idő, ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program. A mohácsi csatáról ünnepi megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte az ATV-ben a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatér az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Székely György, a Honvéd Kórház idegsebész elmondta, hogy a tiszten ma végeznek egy kisebb gerincműtétet. Az orvos közölte, hogy a pilóta nagyon jó állapotban van, és az operáció után nagy valószínűséggel teljesen rendbe jön. Továbbra is napirenden tartja az Irán elleni katonai csapások folytatását az Egyesült Államok, jelentette be a Pentagon. Az amerikai védelmi miniszter arról beszélt, Washington képes védelmet nyújtani a Hormuzi szoroson áthaladó hajóknak, de a perzsa állam katonai fellépésre számíthat, ha megpróbál zavart kelteni. Az állandó orosz légicsapások ellenére sincs teljes blokád alatt Ukrajna Fekete-tengeri kikötőinek forgalma, közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a mostani forgalom töredéke a támadások előtti szintnek. Hozzátette, diplomáciai úton is egyeztetnek Moszkvával a kikötők elleni támadásokról. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
0: Az időjárásról.
1: Napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
0: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: is mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Hírek után azonnal játszom Martin Garrix felvételét, a címe Told You So. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
8: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Folytatódik a napos idő, többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a fogyasztóvédelmi hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megillapítása

0: megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után 2 hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
1: Az időjárásról.
0: Napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Ha jó reggelt Ceglédet, reggeli visszakat azonnal folytatjuk természetesen a Ceglédje kedvenc dalaival, nem sokára pedig lapszemlével térek vissza. 8 óra után pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, tartsanak velem.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel foglalkozunk, innen ajánlok olvasnivalót. Lengyel Johanna számára sem ismeretlen a lámpaláz, és az is előfordult már vele, hogy egy fellépésen elfelejtett egy-egy sort. Az évek során azonban megtanulta, hogyan lendüljön túl a bakikon, és miként leplezze a közönség előtt, hogy valójában mennyire izgul. Ó, rengetegszel előfordult már velem ilyesmi. Ha kimarad egy szöveg, akkor megpróbálom úgy előadni, mintha csak kitölteném valamivel, vagy angolul akár halandzsázom is, ami hasonlóan hangzik. Magyarul ez azért sokkal nehezebb, mert ott rögtön lejön, ha kihagyok valamit, főleg egy olyan dallal, amit mindenki kívülről ismer. De ilyen előfordul, ilyenkor át kell lépni rajta, és nem szabad fennakadni, kezdte a borsnak Lengyel Johanna, a Megasztár tavalyi győztese. A Megasztárban is komoly druk dolgozott benne, annak ellenére, hogy a képernyőn ebből szinte semmi nem látszott. Amikor nagyon izgulok, azt megtanultam, hogyan ne látszódjon rajtam. Simán lehet, hogy belül teljesen összeomlok és remegek, kívülről mégis úgy tűnik, mint a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal állnék ott. A Megasztárban is így volt, mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán nem félek, közben dobogott a szívem, és nagyon-nagyon durván izgultam. Johanna szerint az előadónak ilyenkor is uralnia kell az érzelmeit, hiszen a színpadon nem mutathatja meg, ha bizonytalan. Kiskorom óta arra vagyok edzve, hogy nem mutassam kifelé azt, ami bennem van, hiszen ez is a profizmus része. A dal nem arról szól, hogy én éppen izgulok. Ez egy kicsit olyan, mint egy színésznél, hiába izgul, nem játszhatja máshogy a karakterét. Én is felmegyek énekelni egy olyan dalt, ami például a magabiztosságról szól, és akkor ezt kell megmutatnom. A légzés technikára is nagy figyelmet fordít, hiszen szerinte ez segít abban, hogy az izgalom ellenére is stabil maradjon a hangja. Ilyenkor sokkal nagyobb koncentrációval kell összetartanom az egészet, sokkal több energiát igényel, mint amikor komfortosan érzem magam. Az izgalom miatt sokaknak például beremeg a hangja, mert a szívverés és az egész test elveszi a kontrollt. Nekem azt kellett nagyon begyakorolnom, hogy a légzésem stabil maradjon, mert akkor hangom is az marad, ez már önmagában ad egy kis magabiztosságot, az is sokat segít, ha belebújok egy olyan karakterbe, amit a dal képvisel. És hogy mit mondott még Lengyel Johanna, ez kiderül a Bors online.hu felületről.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.
3: Let's get down to business.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldallal. Révbe értek a szerelmesek, kérem szépen, titokban férjhez ment Radics Gigi. A lap, mármint a Blik, több forrásból is úgy értesült, hogy az énekesnő a 30. születésnapján, augusztus 17-én mondta ki a boldogító igent a szerelmének, Mackó Miklós zenei producernek. A kerek születésnap így Gigi számára örökre különleges marad, ezen a napon ugyanis nem csak egy újabb esztendőt ünnepelhetett, hanem azt is, hogy összekötötte az életét azzal a férfival, akivel a jövőjét képzeli. Mondjuk az előző házasság is így indult, nagyon érdekes. Gigi és Miki, milyen édes így együtt, nem mindenképpen idén szerette volna megtartani az esküvőt, ez nem is volt kérdés. Tavaly év végén volt a lány kérés, de mivel mindketten sokat dolgoztak, ezért csak idén kezdték el szervezni az esküvőt. Hamar azzal szembesültek, hogy nagyon kevés időt hagytak maguknak szervezésnál, végül minden úgy alakult, ahogyan szerették volna. Az pedig csak haba tortán, hogy a nagy nap Gigi születésnapjára esett, így a legszebb dolgot kapta a születésnapjára, összekötötte az életét a szerelmével, mesélt a lapnak az énekesnő egyik ismerőse. A Blik információja szerint az énekesnős kedvese már korábban tartottak egy szűkkörű polgári ceremóniát, hétfőn pedig már a családjuk a barátaik körében keltek egybe, és egy nagy lagzival ünnepelték a szerelmüket. A Mesés Dunakanyarban tartották a nagy napot, nem csak azért esett a választásuk erre a csodás vidékre, mert méltó hely szint szerettek volna az esküvőjükhöz, hanem azért is, mert így az ország több pontjából érkező vendégeknek sem kellett Budapestig utazniuk. A nagy napon Gigi kislánya Bella is fontos szerepet kapott, ugyanis ő volt a koszorús lány. Az énekesnő korábban maga is beszélt arról, hogy a lánya nagyon izgatott a nagy nap miatt, és különösen várja, hogy a gyönyörű ruhájában ő is részese lehessen az édesanyja nagy napjának, így ez a különleges alkalom nem csak Gigi és Miki szerelmének ünnepe lehetett, hanem egy igazán megható családi pillanat is. A lap információja szerint Gigi és kedvese több száz fős vendégsereg előtt mondták ki a boldogító igent. Az énekesnő számára fontos volt, hogy minden szerettük, a rokonaik és a barátaik ott lehessenek velük a nagy napon, így olyan helyszínt és időpontot kerestek, ahol és amikor mindenki együtt ünnepelhetett velük. Ezzel a házasság kötéssel is foglalkozik meg a lagzival a blik.hu felület.

0: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Reklámokkal, majd a friss infókkal, utána jövök vissza a közös ismerősökkel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 Perá. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep, fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők, laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a napos idő. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentőalakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 000 lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találat ért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program Szent Misével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
2: Az időjárásról.
4: Napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András. Folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, nem sokára programokat ajánlok és szólok az időjárásról is, füleljenek rám.
1: Jó reggelt,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton páraköd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántól északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt, Cegléd!
2: What we're saying is not protesting.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Bibi Rexainek el majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
8: Folytatódik a napos idő. Ősszel startol a várólisták csökkentésért felelős program. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25 ezer lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi

0: Soroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
1: Az időjárásról.
0: Napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk a jó reggelt Ceglédet, a reggeli műszakot a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig visszatérek, és elárulom, mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Zeglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
0: Reklámot hallottak.
8: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ismeretlen élmények, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért, nem sokára kiderül. Kos, ma ne légy visszafogott, amikor egy rég várt szituáció be is következik. Használd ki az alkalmat, vagy ha úgy tetszik, vedd el, ami jár. Felesleges szerénykedned, megérdemled a sikert, élvezd ki az utolsó csepét is. Ügyelj azonban arra, nehogy közben meghozz egy könnyelmű döntést is. Bika, ha úgy látod, hogy végre valóra válhat egy álmod, ne állj meg a lehetőség kapujában. Használd ki az alkalmat, vedd a kezedbe az ügyeket, és higgy magadban. Bármi lehetséges, most csak is annyit kell tenned, hogy elfogadod, amit az élet kínál fel számodra. Légy határozott, de azért óvatos is. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valakinek a környezetedben valami problémája akad veled, és ennek hangot is ad. Nem biztos azonban, hogy neked figyelembe is kell venned mindezt. Ha úgy érzed, hogy neked van igazad, érvelj mellette, vagy egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt. Ha valami nem tetszik neki, az legyen az ő baja. Rák, van, hogy egy hosszú és fárasztó utazás végén már nem is igazán tudunk örülni annak, hogy célba értünk. Ma talán te is valami hasonlót érezhetsz, amikor végre megtalál a siker, vagy a dolgok végre elkezdenek úgy alakulni, ahogyan szeretnéd. Ha így van, mélyedj el önmagadban és találd meg a lelki kapaszkodóidat újra és ránts ki magadat a fásultságból. A lelked hamarosan ismét szárnyalni fog. Oroszlán, néha érdemes megállni egy pillanatra, összegezni a dolgokat és megfogalmazni újra, mit szeretnénk az életünktől. Tedd meg ezt te is, és lehet, hogy ezúttal úgy érzed majd, több lehetőség is a rendelkezésedre áll, mint ahogyan azt eddig érezted. Ha így van, gondolj nagyobbat, menj messzebbre, hiszen a határ a csillagos ég. Szűz, ma lehetőséged nyílhat megélni, kiélni a kreatív energiáidat egy olyan területen is, amely eddig még ismeretlen volt számodra. Tapasztald meg azt az eddig talán ismeretlen élményt, melyet a mai nap kínál számodra, mivel mindez olyan területen is változást hozhat a gondolataidban, melyre ma még csak nem is gondolsz. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma dolgod lehet valakivel, akinek a viselkedése, motivációi kissé zavarosnak tűnhetnek a számodra, de közeled nyitottan az illetőhöz. Fogad el, hogy mások esetleg teljesen másképpen látják a körülöttünk lévő világot, és ne hagyd, hogy ez a különbség falat képezzen közöttetek. Mindenkinek megvan a saját különbejáratú valósága, az övé ilyen, és ezt fogadd el. Skorpió, ma figyelj nagyon erősen az ösztöneidre, mert jól szolgálnak majd téged. Különösen akkor tedd ezt, amikor valaki egy javaslattal vagy ajánlattal áll elő, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a döntéshez minden információ a rendelkezésedre áll majd. A megérzésed azonban csalhatatlanul megmutatja számodra most az irányt. Nyilas! Néha vannak helyzetek, amikor nem ismerhetünk meg minden apró részletet, mégis meg kell hoznunk egy döntést. Ma veled is ez történhet. Vállalni kell némi kockázatot, nehogy lemaradj egy esetleges lehetőségről. Szerencsére benned megvan az, ami ide kell. Az intuíciód mutatja az utat. Bak, néha szükség van egy kis álmodozásra, a valóságtól való elszakadásra, legalább a gondolatainkban, és ma lehetőséged lehet erre, talán egy film vagy egy könyv kapcsán. Ne csodálkozz most azonban, ha mindez most egy ötletet, gondolatot indít el benned, melyeknek viszont már nagyon is közel lesz a való világhoz. Vízöntő, gondolatban bármi megtörténhet, egy filmben, könyvben pedig a határa csillagoség. Ma egy ilyen élmény hatására kalandozhatsz el kicsit a való világtól egy messzi helyre, de mindez nem biztos, hogy nyom nélkül tűnik el a fejedből. Utóbb alapja lehet egy ötletnek, elképzelésnek, amely viszont már szorosan kapcsolódik a mindennapjaidhoz. És végül halak. Ma szükséged lehet minden meggyőző erődre ahhoz, hogy egy vitás vagy kellemetlen helyzeten úrrá légy. Készülj arra, hogy világosan kell érvelned, indokolnod egy szituációban, és talán még arra is okod lesz, hogy egy észszerű kockázatot vállalj a siker érdekében. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt,

0: Jazzian.
1: What? I don't understand.
2: A friss információk szólnak azonnal, kedves hallgatók, itt a 92-tön, aztán meg jövök vissza a kiváló slágerekkel, a Szelvidie kedvenceivel. Maradjanak velem!
3: Szeglét Rádió! Szeglét Rádió! FM 92.5! Hírek a Szeglét Rádióban!
4: Folytatódik a napos idő. Ősszel startol a várólisták csökkentésért felelős program. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályozását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és a zsírkréták megfeleltek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartosságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. A legfrissebb adatok szerint több mint 6,500 halálos áldozata volt a venezuelai földrengésnek. A mentő alakulatok és a hozzátartozók a tragédia után két hónappal továbbra is keresik a romok között a holttesteket. A természeti katasztrófában legalább 190 épület dőlt össze, 25,000 lakás használhatatlanná vált. Több ezer ember él ideiglenes táborokban, miközben a régiót özönvízszerű esőzések sújtják. Találatért egy olajszállító hajót a Hormuzi szorosban, Omán partjainál. A legénységnek nem esett baja. A tartályhajó nemzetiségét és haladási irányát nem közölték. A Hormuzi szoroson áthaladó hajókat rendszeresen célba veszik azóta, hogy február 28-án megkezdődött az izraeli-amerikai offenzíva Irán ellen. Tegnap az amerikai pénzügyminiszter Teherán globális elszigeteléséről szóló gazdasági intézkedések sorát jelentette be. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen. Az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. A Mohács 500 emléknap a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik.
3: Az időjárásról.
4: Napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de a déli óráktól azonban nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra, máshol gyenge esőre lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána érkezik majd Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a reklámok, majd a felvételek, programajánló és időjárás jelentést. Tartsanak velem ezért is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton párakőt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a kelet-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Katy Perry énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomat

0: útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályzását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfelelőek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartósságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapottak be drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Több mint 40-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a ház. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. További 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, fágyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal, nem sokára pedig egy beszélgetéssel. Mindjárt kiderül, mi a téma. Maradjanak velem!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglédi!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
6: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak.
7: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, egy régebbi ismétlése. Következik a riportár Szatmári Gábor, azonnal kiderül, mi a téma.
1: Cegléd Rádió, FM 92.5.
8: Kedves hallgatóink, ebben a következő beszélgetésben augusztus 20-a kerül a középpontba. Államalapításunk ünnepeként szoktuk emlegetni, de volt ennek már sok neve a történelem során. Volt még alkotmányünnep is valamikor, meg új kenyér ünnepe, de azért mi most leginkább az államalapítás szempontjából közelítjük meg ezt a témakört, méghozzá nem mással, mint a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, aki itt van velem a stúdióban. Kezdjük sokkalom, Erzsike.
9: Jó napot kívánok!
8: Fú, hát nagyon messzire vissza Igen. kell néznünk, amikor megalapult a mi kis államunk, az az időszak, hát ugye nem péntekről szombatra történt ez meg, hanem azért ez egy hosszú időszak volt, a honfoglalástól kezdve Igen. egészen István megkoronázásáig mondhatni, amikor már államnak mondhattuk magunkat, és Cegléd szempontjából nézzük most meg ezt a történetet, hogy tulajdonképpen hogyan nézett ki ez a terület akkor, ha egy vándor most időgéppel vissza tudna menni, és szétnézne ezen a környéken, mit talált volna akkoriban, sok-sok-sok száz évvel ezelőtt, több mint ezer évvel ezelőtt?
9: Így van, több mint ezer évvel ezelőtt. Hát milyen kár, hogy nem készülhettek akkor még fényképek, Bizony. Vagy rajzok, még térképek sem, de azért sok mindent tudunk erről a területről, csak ezeket későbbi forrásokból Persze. következtették vissza például a régészek, akiknek ez a szakmájuk. Ugye annyit el kell mondani, hogy Szent István, vagyis hát István király egyik érdeme volt a közigazgatás megszervezése, a Pontosan. Megyék vagy vármegyék megszervezése, És azt is tudjuk, hogy ez a terület, ahol most vagyunk, tehát az ő idejében úgy hívták, hogy Pestvár megye.
8: Már akkor is.
9: Igen.
8: Igen.
9: De a Pestvárat már ne keressük, mert az elenyészet közben. De lényeg az, hogy ez a terület éppen az Árpádok vezértörzsének, azaz a Megyer törzsnek volt a szállás területe. Talán éppen ezért maradt fönn kevesebb régészeti vagy írásos emlék, mert hát ő volt a fejedelem, ugye előbb Géza, az édesapja, aztán igen, ő. Itt nem kellett megharcolni senkivel, például olyan örökösökkel, utódokkal, mint Koppány a Dunántúlon, vagy mint Gyula Erdélyben. De azt is jelenti persze, hogy ez az utóbbi 1001 néhány év bizony ezen a területen sok pusztítást okozott. Tehát azt mondják a régészek, akik értenek ehhez, hogy szórványleletek azért előfordulnak. Abban igen, talán biztosak lehetünk, vagy majdnem biztosak, hogy ez a Cegléd nevű település vagy falu, nevezzük inkább településnek, az biztos, hogy létezett a 13. században.
8: Akkor már igen.
9: Onnan már biztosan van fennmaradt oklevél, amiben Ceglédet megnevezik. És az is biztos, hogy nagyjából a mai belterület, tehát tulajdonképpen a Kossuth tér, meg egészen az Ady Endre utcáig, ez lehetett a város mag, pontosabban település mag. És azt ugye megtanultuk történelem órán, hogy István rendelkezései között ott volt, hogy minden 10 falu építsen egy templomot.
8: Pontosan, igen, igen.
9: Nálunk is, nekünk, ceglédieknek is volt egy templomunk, éppen ott, ahol a mai katolikus templom is áll, hát pontosabban azon a területen egy kápolna, amiről szintén azt következtetik ki, hogy a 12. században már valamilyen templom ott állhatott.
8: Aha.
9: Sőt, amikor ezt a régi templomot lebontották a 19. században, akkor az egyik gerendájában találtak egy bevésést, 1417 évszámot. Igen. Szóval ez egy olyan töredék lehetett, vagy hogy mondjam, olyan részlet lehetett a város történetéből, ez az Árpád-kor vagy középkor, amiről sajnos nagyon keveset tudunk. Tehát csak ilyen részleteket tudok felsorolni, és ha már régészeti lelet, a város belterületén soha nem volt tervszerű ásatás. Egész egyszerűen ez is azt jelzi tulajdonképpen, hogy ez régtől fogva lakott terület.
8: Igen, és hát nyilván, hogy lakott területen nem szoktak ásni, inkább kint a mezőn.
9: Így van, vagy nem lehet ásni, hiszen ehhez azt kéne, hogy arrébb vigyük az egész várost, azt pedig vagy hát, leveljük.
8: Igen, igen, igen.
9: De azért már a 20. században is találtak a mostani művelődési ház építések közben leleteket, István korabeli pénzt, dénárnak hívták ezt, aztán itt nem messze a Pesti úton, a tévétorony környékén, a városháza alatt, hát nyilván akkor nem igen, így hívták, hogy városháza, de azt is tudni kell, hogy az a középkori Cegléd, az úgy képzeljük el, hogy a mai Cegléd köré húzunk egy 10 kilométeres kört,
8: hoppá,
9: és annak a szélén legalább 10 hasonló település létezett.
8: Hoppá.
9: Ezt Ari Edit kutatta, és nagyon érdekesen írta le, ami szintén abból következik, amit az előbb mondtunk, hogy István király azt mondta a törvényben, hogy minden 10 falu építsen egy templomot, hiszen az ő, mármint István király egyik erénye, az az egyház szervezése is
8: bizony,
9: volt, amihez igen, pedig igen, elengedhetetlen volt a templom. Persze ezek a templomok, ez csak Tari Edith tudja igazán, hogy a 20. századra hát már csak nyomaikban maradtak meg.
8: Hát bizony.
9: Hiszen volt egy tatárjárás például,
8: igen,
9: amikor ez a terület elnéptelenedett. De ez azt jelenti, hogy ehhez a 10 templomhoz 10 falu, olykor csak egy-egy nagy család tartozott, akiknek kötelességük volt egyébként a templom fenntartása, a papról, meg a felszerelésről a király gondoskodott.
8: Gondoskodott, igen, igen. Hogyan éltek az emberek akkoriban? Miből éltek? Itt gondolhatnánk, hogy egyértelmű csak mezőgazdaságról lehet szó, de volt ipara például Ceglédnek?
9: Tudomásom szerint nem, hiszen ugye szintén István egyik nagy vívmánya letelepedésre készítette, olykor kényszerítette az embereket, ehhez pedig az állattartás és a mezőgazdaságnak a növénytermesztéses részére volt szükség. De azért sokszor emlegetjük azt, hogy mi minden maradt fönn ebből az István korából. Hát nagyon halkan merem csak mondani, mert nyilván nem egyenes leszármazottja az istváni rendszernek a nomád állattartáshoz kötődően a tanyarendszer.
8: Például. Igen,
9: ami
8: igen.
9: úgy nézett ki, még napjainkban is úgy néz ki, hogy a városban élnek, tanyán meg dolgoznak, meg laknak is.
8: Pontosan. Igen,
9: ugye
8: igen.
9: ezt is tanultuk töri órán, hogy állatokat tartottak, nyilván a cegnédiek is, ez egészen biztos, és az állatokat nem istálóban, hanem kint a pusztán tartották.
8: Hogyne, ez országszerte így volt tulajdonképpen, hogy volt egy belső ház is, és még azért itt Cegléden vannak olyan városrészek, ahol ezek a parasztpolgári házak tulajdonképpen ezt jelzik, hogy nyilván nem ott tartották a 40 tehenet, hanem kint valahol a városhatárban.
9: Igen, igen, hát ha valóban igen, tehát a tanyarendszer sok mindent megöl, hát mára-már azért ezt nagyon nehéz felfedezni benne, de hasonló módon épült föl a tatárjárás után is kényszerből akkor ez a tanyarendszer. Ha pedig állatokat tartottak, akkor kellett növényről is gondoskodni.
8: Hát abszolút akarmányról, úgymond, igen.
9: És hát igen. ugye akkor még nem volt kukorica, hanem, mert hát még Amerikát...
8: Akkor még Amerikát nem sikerült felfedezni, igen.
9: Igen, tehát olyan növényeket kellett termeszteni, amelyek az állatokat is, meg az embereket is jól lakadtak. Nem volt könnyű élet, az is biztos, hogy ezen a területen, bár ahogy mondtam, a fejedelem megszállási övezete volt, vagy szállás területe, így mondják ezt igazából, de itt inkább szegény emberek lakhattak. Hát, hogyha szép tárgyakat keresünk ebből a korból, akkor Szegedre kell inkább elmennünk annak a környékére, de azért el ne feledkezzünk arról, amit az előbb itt kezdtem mondani, hogy a mai öregszőlőnek nevezett területen nem messze a mai fürdőtől a 20. század elején szántás közben, mély szántás közben előkerült egy bámulatra méltóan szép, aranyozott bronz kereszt.
8: Igen.
9: Tari Edith azonosította ezt be, hiszen akkor a 20. század elején még nem volt Kossuth Múzeum, és a föld tulajdonosa Sándor József a Nemzeti Múzeumnak adományozta.
8: Igen.
9: Így is írták be a nevét, hogy Sándor József adománya. Tari Edittől tudjuk, hogy József Sándorról van.
8: Igen.
9: Egyébként szó. Nos, ez egy nagyon szép a 19. században keletkezett, több helyről ismert erekje, tényleg szép. Utoljára itt a múzeumban 2014-ben állítottuk ki. Ez véletlenül került elő, de Tari Edith templomásatásai közben sok minden előkerült a templom építéséről, annak a módszeréről. Nem kell nagy épületekre gondolni, hiszen ahogy mondtam, egy-egy család tartozott olykor ehhez.
8: Kápolna-szerű épületek voltak
9: így
8: ezek
9: van.
8: Tulajdonképpen,
9: hát
8: igen.
9: Istvánnak nagyon fontos rendelkezése volt az is, hogy kötelező templomba járni, csak az maradhat otthon, aki a tüzet őrzi.
8: Igen. Igen.
9: Az is benne volt ugyan a szabályokban, hogy tilos bent beszélni, de hát azért jellemző, szintén Tari Edittől hallottam ezt a történetet, hogy István után nem olyan sok, pár évtizeddel külön törvényt kellett hozni, hogy a templomokban tilos hajat nyírni.
8: Jé.
9: Hát valószínű, hogy nem csak mise alkalmából használtak.
8: Igen.
9: Hát a közösségi tér, ma így mondanánk, ezt volt a templom, és hát nem mindig esett jól ezeknek a pogányoknak, akik persze nem így nevezték magukat, templomba járni. A keresztény hit fölvétele az egy komoly, hát nem is tudom, megrázkódtatás, rendszerváltozást jelentett, és hát ahogy itt előbb Gábor utalt rá, ez nem ment egyik napról a másikra.
8: Persze.
9: Nem ment egyik nemzedékről a másikra. Egyesek szerint még olykor ma is találhatók pogány vonások a magyar néplélekben.
8: Igen, igen, érdekes ez. Ha István királynak azt mondta volna valaki, hogy Cegléd, akkor valamit sejtett volna ő belőle?
9: Hát az hozzátartozott a király uralkodásához, hogy nem egy helyen ült, ugye őt mármint István Székesfehérváron koronázták valószínűleg, Esztergomban született, Székesfehérvár volt a székhelye, de a királyok olykor folyamatosan országot jártak. Nem azért, mert
8: kirándulni. Nem úgy, mint Mátyás feltétlen, ugye, a ruhában.
9: Igen, és hogy igazságot tegyenek, hanem nagyon egyszerűen, nem azért, hogy az alattvalókkal barátkozzanak, hanem az udvart fenntartani így lehetett.
8: Persze.
9: Tehát egyszerűbb volt elmenni napokig, hetekig az egyik uradalomban, vagy az egyik szálláshelyen tartózkodni, amelynek kötelessége volt a király, és hát a kísérete ellátása. Nem tudom, hogy járhatott-e, erről nem tudunk semmit. István arról is nevezetes volt egyébként, hogy de hát mondjuk ez érthető, hogy nagyon az ország idézőjelben határain túl se járt.
8: Igen.
9: Hiszen ilyen ügyben hadseregeket szoktak küldeni. István ugyan Bécset ostromolta, de egyébként neki elég baja volt a belső ellenséggel
8: dolga,
9: és a barátokkal is. Nem hiszem, hogy járt itt, de érdekes lenne megtudni.
8: Igen, igen. Hát még sok mindent érdekes lenne megtudni, de műsoridőnk vége közeleg most már nagyon-nagyon. Hát ugye még 1364-ről nem is beszélgettünk, ugyebár a város alapítók levelünkről, amit Lajos királytól kaptunk, de majd egyszer erről is fogunk, meg hát beszéltünk is már róla.
9: Igen.
8: Itt akár
9: igen.
8: Ebben a stúdióban is. Most kicsit megpróbáltuk azt a régi, jó 1000 évvel ezelőtti világot megeleveníteni egy picit Breznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével, és hát köszönjük szépen, hogy kicsit megérezhettük annak a kornak az illatát, és legyünk rá büszkék, hogy már akkor itt már emberek éltek, és a mai napig is itt élnek, és reméljük, hogy minél többen hallgatták ezt az adást most is.
9: Úgy van, és hogy értik a nyelvünket például,
8: ugye?
9: Hiszen azért ez az államalapítás és minden, ami ebből következik, ne felejtsük el, hogy István királyunk érdeme.
8: Igen. Breznák Erzsébet, köszönöm szépen.
9: Köszönöm én is.

0: A beszélgetés után és a dalt követően a mikrofonnál újra Süveges András, picit megkésve vár, de jönnek azonnal most a legfrissebb információk, majd én vissza a dalokkal, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Ősszel startol a várólisták csökkentéséért felelős program, jelentette be közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a program részeként betegelégedettségi platformot indítanak, kezdeményezik egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság felállítását, és felülvizsgálják az egészségügyi szolgálati jogviszony szabályzását is. Műanyag iskolai eszközöket vizsgált a Fogyasztóvédelmi Hatóság, a gyurmák és zsírkréták megfelelőek az előírásoknak. A hatóság ugyanakkor a tudatos vásárlásra figyelmezteti a szülőket, és azt ajánlja, hogy az ár és a külső megjelenés mellett figyeljenek a termék minőségére és tartósságára is. Érdemes megőrizni a bizonylatot, mert minőségi probléma esetén csak a vásárlás igazolása mellett érvényesíthető a fogyasztói jog. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűz ütött ki. Ketten meghaltak, ketten megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Ezúttal Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapottak be drónok, ott 3 civil halt meg. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek, és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a ház. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el. További 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Az időjárásról.
2: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani, emiatt ott figyelmeztetés van érvényben. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, pénteken néhol akár 38 fok is lehet.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon-nagyon hú, de nagyon későn kerültek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Süveges András vagyok, a műsorvezető. Reklámok után folytatjuk dalokkal, Pezanyán, programajánlóval és időjárás jelentéssel. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

találkozók a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Szerezz nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel, a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13. Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
1: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Eladnád az ingatlanod?
3: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
2: Bugár Zsanettet.
3: Miért pont őt?
2: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
3: A felkészítésben is segít.
2: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
3: És a kötelező papírok?
2: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
3: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
5: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Nevada államban sikerült megfékezni az erdőtüzek egy részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűz ütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovszk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egésznapos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi

0: Téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: These beautiful things that are. Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A plusz mínusz kettőt folytatjuk a Cegléd-iek kedvenc dalaival. Azonnal, nem sokára pedig lapszemlével. Maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk. FM 92.5. Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon. Napok óta heves viták zajlanak Falusi Marian augusztus 13-ai balatonalmádi koncertje kapcsán. A közösségi médiában több száz hozzászólás született arról, hogy az énekesnő előadása méltó volt-e a hírnevéhez. Még egyesek szerint Marian felkészületlenül állt színpadra, mások védelmükbe vették, kiemelve, hogy az énekesnő mindig is a közönséggel való közvetlen kapcsolatot helyezte előtérbe. A Falusi Marian koncertjével kapcsolatos vita egy helyi fórumon megjelent bejegyzéssel kezdődött, melyben egy néző csalódottságának adott hangot. A poszt szerzője szerint Maria nem készült fel megfelelően a fellépésre, nem tudta a dalok szövegét, és ezzel saját karrierjét veszélyezteti. Csalódott vagyok. Tegnap Falusi Marian koncertezett Balatonalmádiban. A kiváló hangú zenei érzékkel bőven megáldott csodás énekesnő felkészületlenül érkezett remek zenészeivel. Valószínű nem volt koncepciója, hogy miket fog énekelni. A dalok jó részének szövegét nem tanulta meg előre. Kívánni is lehetett, de nem csak azokat nem tudta a refréneken kívül. Hát így nem érdemes elmenni koncertet adni, mert saját magát a karrierét teszi kockára. Kívánom, hogy tanuljon ebből, és az elkövetkezőkben készüljön fel rendesen olyan műsorszámokkal, amit előre egyeztetve, amúgy kiváló zenészeivel, elejétől a végéig el tud énekelni a szöveggel együtt. A tudás kevés volt most, sajnálom, kedvelem őt. Hát az egyik résztvevő bejegyzésében, melyet többen is megosztottak. A kritikus hangokhoz csatlakozók azt állították, hogy az énekesnő hamisan is énekelt, ugyanakkor sokan kiálltak mellette, hangsúlyozva, hogy Maria, mármint Falusi Maria mindig is kiváló előadó volt, és a koncert interaktív jellege sokkal emberibbé tette az estét. A Story.hu megkereste természetesen Falusi Mariant, hogy reagáljon a vádakra. Az énekesnő elmondta, hogy a koncertet egy bornap alkalmából szervezték, és a megrendelő kérésére csak egy zongoristával, Darvas Kristóffal kellett volna fellépnie. Marian azonban úgy döntött, hogy Szakár Tamás Hegedűst is meghívja, hogy gazdagabbá tegye az előadást. A szokásos koncert helyett közös éneklésre invitálták a közönséget, ami az énekesnő szerint különleges élmény nyújtott. Maria hangsúlyozta, hogy nem a tökéletes előadásra törekedett, hanem arra, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel együtt. Hogy mit mondott még ezen kívül Falusi Marian, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan most a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. 2025 elején óriási port kavart, már akinek, hogy Szolnoki Szabolcs egy középiskolás lányjal jött össze. A több mint 50 éves férfi tavaly ismerkedett meg Karolinával, aki akkor 19 éves volt. A házasság első látásra című műsor szereplői közül többen szólaltak fel a bejelentés után, elítélve Mr. Szabi döntését, így hívja ő magát, ám az idő őt igazolta, mivel másfél évig úgy tűnt, hogy képesek legyőzni a hatalmas korkülönbség okozta akadályokat. Most viszont egy szomorú videó került fel Szabi közösségi oldalára. Szakítottunk Karolinával, és egyidejűleg barátok maradtunk. A legjobb barátomnak is mondhatom. Nagyon értékes másfél év a mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el, és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés, mondta közösségi oldalán Mr. Szabi. Az influencer azonban nem csak az egyszerű tényt közölte követőivel, hanem az okot is elárulta, amiért már nem működött köztük a kapcsolat. Annyit elárulhatok, hogy nem a korkülönbség volt a fő probléma, hanem inkább az egészséges életmódhoz való viszonyunk, szögezte le Szolnoki Szabolcs, eloszlatva ezzel a sok pletykát, ami felmerült volna a szakítás körülményeiről. Mivel ő még nagyon fiatal, én úgy gondolom, hogy sikeres, boldog élete lesz, és rám, mint barát mindig számíthat. Szeretném megköszönni neki a velem eltöltött időt, és jó egészséget is szeretnék kívánni neki, jelentette ki Mr. Szabi. A házasság első látása korábbi sztárja, ezek szerint ott szerepelt, ezek után követőihez is intézett pár szép szót, és hozzátette, hogy még nincs senki más a képben. Mr. Szabi szingli lett, és ez egy darabig így is marad, zárta videóját ezzel a mondattal az influencer. Szolnoki Szabolcs tehát következő hónapokban csak magára fog figyelni, Karolina is visszatért egy állítólagos 20 éves életéhez. Gondolom egy 20 éves volt szerelemről van szó, szóval borsalány.hu velük is foglalkozik tehát.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk topáron a Budaház Építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton párakőt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a kelet-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Ez a dal szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
9: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. Nevada államban sikerült megfékezni az erdőtüzek egy részét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás ért egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Többszintű átvilágítás zajlik a külügyminisztériumban, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, eddig több százezer oldal dokumentumot néztek át, és mintegy 1400 diplomata útlevelet vontak vissza. A tárcavezető beszélt arról is, hogy a kormányzás első 100 napjában Magyarország visszatért az EU, a NATO és a V4-ek szövetségi rendszeréhez. Hamis márkajelzésű ruhákat és csempész cigarettát talált a NAV egy bolgár kisbuszban. A pénzügyőrök az M5-ös autópálya Csongrád-Csanád megyei szakaszán ellenőrizték a járművet, amelynek utasterében bukkantak a csempészáróra. A hamisítványok mintegy 17 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A sofőr több mint 7 millió forint bírságra számíthat. Egész napos állami megemlékezést tartanak szombaton Mohácson és Sátoraljaújhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából. Az emléknap délelőtt 10 órakor a Mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond beszédet. A program szentmisével, majd koszorúzással folytatódik. Erős tornádó söpört végig Franciaország

0: délnyugati részén több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott. Sikerült megfékezni a szombaton keletkezett erdőtüzek 27%-át Nevada államban. A tűzvészben 32 ház megsemmisült, és további 6 megrongálódott. A lángok több mint 6000 hektárnyi területet pusztítottak el. 7 ember, köztük 3 tűzoltó megsérült. Eddig mintegy 42 000 ember kimenekítését rendelték el, további 45 000-nek pedig azt javasolták, hogy szükség esetén hagyják el otthonukat. A tüzet gyújtogatás okozta.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92.5-ön folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Ez a mi 100 napi horoszkóp hamarosan. Maradjanak velem.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: aki itt van mindig.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.

0: önök üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Ismeretlen élmények, ez a mai nap vezér gondolata, a mondata mottója, hogy miért, nem sokára kiderül. Kos, ma ne légy visszafogott, amikor egy rég várt szituáció be is következik. Használd ki az alkalmat, vagy ha úgy tetszik, vedd el, ami jár. Felesleges szerénykedned, megérdemled a sikert, élvezd ki az utolsó csepét is. Ügyelj azonban arra, nehogy közben meghozz egy könnyelmű döntést is. Bika, ha úgy látod, hogy végre valóra válhat egy álmod, ne állj meg a lehetőség kapujában. Használd ki az alkalmat, vedd a kezedbe az ügyeket, és higgy magadban. Bármi lehetséges, most csak is annyit kell tenned, hogy elfogadod, amit az élet kínál fel számodra. Légy határozott, de azért óvatos is. Ikrek, ma előfordulhat, hogy valakinek a környezetedben valami problémája akad veled, és ennek hangot is ad. Nem biztos azonban, hogy neked figyelembe is kell venned mindezt. Ha úgy érzed, hogy neked van igazad, érvelj mellette, vagy egyszerűen hagyd figyelmen kívül az illetőt. Ha valami nem tetszik neki, az legyen az ő baja. Rák, van, hogy egy hosszú és fárasztó utazás végén már nem is igazán tudunk örülni annak, hogy célba értünk. Ma talán te is valami hasonlót érezhetsz, amikor végre megtalál a siker, vagy a dolgok végre elkezdenek úgy alakulni, ahogyan szeretnéd. Ha így van, mélj egyel önmagadban és találd meg a lelki kapaszkodóidat újra és ránts ki magadat a fásultságból. A lelked hamarosan ismét szárnyalni fog. Oroszlán, néha érdemes megállni egy pillanatra, összegezni a dolgokat és megfogalmazni újra, mit szeretnénk az életünktől. Tedd meg ezt te is, és lehet, hogy ezúttal úgy érzed majd, több lehetőség is a rendelkezésedre áll, mint ahogyan azt eddig érezted. Ha így van, gondolj nagyobbat, menj messzebbre, hiszen a határ a csillagos ég. Szűz, ma lehetőséged nyílhat megélni, kiélni a kreatív energiáidat egy olyan területen is, amely eddig még ismeretlen volt számodra. Tapasztald meg azt az eddig talán ismeretlen élményt, melyet a mai nap kínál számodra, mivel mindez olyan területen is változást hozhat a gondolataidban, melyre ma még csak nem is gondolsz. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg, ma dolgod lehet valakivel, akinek a viselkedése, motivációi kissé zavarosnak tűnhetnek a számodra, de közeled nyitottan az illetőhöz. Fogad el, hogy mások esetleg teljesen másképpen látják a körülöttünk lévő világot, és ne hagyd, hogy ez a különbség falat képezzen közöttetek. Mindenkinek megvan a saját különbejáratú valósága, az övé ilyen, és ezt fogadd el. Skorpió, ma figyelj nagyon erősen az ösztöneidre, mert jól szolgálnak majd téged. Különösen akkor tedd ezt, amikor valaki egy javaslattal vagy ajánlattal áll elő, mivel egyáltalán nem biztos, hogy a döntéshez minden információ a rendelkezésedre áll majd. A megérzésed azonban csalhatatlanul megmutatja számodra most az irányt. Nyilas, néha vannak helyzetek, amikor nem ismerhetünk meg minden apró részletet, mégis meg kell hoznunk egy döntést. Ma veled is ez történhet. Vállalni kell némi kockázatot, nehogy lemaradj egy esetleges lehetőségről. Szerencsére benned megvan az, ami ide kell. Az intuíciód mutatja az utat. Bak, néha szükség van egy kis álmodozásra, a valóságtól való elszakadásra, legalább a gondolatainkban, és ma lehetőséged lehet erre, talán egy film vagy egy könyv kapcsán. Ne csodálkozz most azonban, ha mindez most egy ötletet, gondolatot indít el benned, melyeknek viszont már nagyon is közel lesz a való világhoz. Vízöntő, gondolatban bármi megtörténhet, egy filmben, könyvben pedig a határ a csillagoség. Ma egy ilyen élmény hatására kalandozhatsz el kicsit a való világtól egy messzi helyre, de mindez nem biztos, hogy nyom nélkül tűnik el a fejedből. Utóbb alapja lehet egy ötletnek, elképzelésnek, amely viszont már szorosan kapcsolódik a mindennapjaidhoz. És végül halak. Ma szükséged lehet minden meggyőző erődre ahhoz, hogy egy vitást vagy kellemetlen helyzeten úrrá légy. Készülj arra, hogy világosan kell érvelned, indokolnod egy szituációban, és talán még arra is okod lesz, hogy egy észszerű kockázatot vállalj a siker érdekében. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Ceglid Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton pára köd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a kelet-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd

0: A nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban, minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
2: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, újabb ütemhez ért a déli körvasút építése. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Dróntámadás érte egy dél-oroszországi olajfinomítót. A Krasznodári határterületen található létesítményben tűzütött ki, ketten meghaltak, ketten megsérültek. A határmenti Belgorod megyét 114 ukrán támadás érte. A régióban 3 civil meghalt, 4-en megsérültek. Közben éjszaka az orosz légierő folytatta Ukrajna elleni támadását. Egyebek mellett Zaporizsját és Harkivot vették célba. 10 lakóházba csapódtak be drónok, ott 3 civil halt meg. Dnipropetrovsk megyében lakóháza, kollégium, iskola, óvoda és egy napelempark is megrongálódott. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának tiszás tagja, a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Erős tornádó söpört végig Franciaország délnyugati részén, több mint 40-en megsérültek és több száz házban keletkeztek károk, írja a BBC. 15 embert vittek kórházba, köztük egy várandós nőt, akire ráomlott a háza. Áramkimaradások is voltak, és a közlekedés is akadozott.
3: Az időjárásról.
4: Folytatódik a napos, fátyolfelhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.

0: Balaton Siófoknál 23, a Velencei tó Agárdnál 19,5 fokos. A következő napokban is hasonló időre készülhetünk, péntekre visszatér a kánikula.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a ceglédiek kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig egy nagyon picit foglalkozók a mai nappal, azaz augusztus 25-ével, ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

0: Kedves hallgatók, augusztus 25-e van, tehát a mai napon a Lajosok és a Patríciák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik József, Tamás és Elemér nevű ismerőseiket is. Egyébként a Lajos germán francia eredetű név, a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia latin eredetű név, Patricius férfi név női párja, jelentése rómainak született nemes. Bármi is legyen az igaz, semmi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek egy zene után, születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, ezért is maradjanak velünk.
1: Ceglét Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

Kedves hallgatók, már is foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 86 éve született Benkó Sándor Kossuth és Liszt Ferenc Díjas klarinétos mérnök, a Benkó Dixieland Band alapítója. 72 éve született Elvis Costello brit zenész, zeneszerző. 63 éve Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogosítványát gyorshajtás miatt. 40 éve piacra dobták Paul Simon egyik legsikeresebb munkáját, Graceland címmel. 25 éve Bahamákon repülőgép balesetben életét vesztette Elia, Rhythm and Blues énekesnő. A csapat egyébként klipet forgatott, a felvételek után az énekesnő Miami felé indult egy Cessna típusú géppel, nem sokkal felszállás után a gép lezuhant. A balesetet a repülőgép túlterheltsége okozta. A későbbi vizsgálatokkor kiderült, hogy a pilótának gondok voltak az engedélyével, sőt, korábban kábítószert is találtak nála. Ezen a napon született 77 éve Jane Simmons, magyar származású, izraeli születésű, amerikai zenész, basszusgitáros, a Kiss együttes egyik alapító tagja, egyébként édesanyja Kovács Klein Flóra született Magyarországon, édesapja pedig Vicz Ferenc, szintén magyar, Simmons egyébként beszél magyarul is. A Kiss, ha valaki nem tudná, amerikai hard rock együttes, nyilván a legfiatalabb korosztálynak mondom, melyet 1973. januárjában alapítottak New Yorkban. Könnyen felismerhetők ugye az arcfestésükről és a fellépő ruhájukról, amely védjegyük kivált az évek folyamán. Az első három albumuk nem lett sikeres, de a 75-ben megjelent live koncertlemez kiadása után az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb zenekara lett a Kiss. Az együttes fénykorát a 70-es évek közepén és végén élte, elsősorban showszerű koncertjeinek köszönhetően, melyeknek többek között részét képezte a pirotechnikai elemek használata, a vérköpés, tűzhúvás, 12 méter magasra felemelkedő dobok, vagy a gitárból kilövelő rakéták. Az együttes összesen 30 aranylemez adott ki, amely az első legtöbb aranylemezzel rendelkező amerikai zenekarnak számítanak minden műfajban. Világszerte több mint 120 millió albumot adtak el, ebből 40 milliót az Amerikai Egyesült Államokban, melyből egyébként 20 milliót igazolt az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége. A VH1 zenecsatorna a 100 legnagyobb hard rock előadó listáján 10. helyre sorolta a zenekart, míg az MTV a legnagyobb metal együttesek listáján a 9. lettek. A Hit Parade-el 100 legjobb koncertzenekar listáján pedig az első helyet foglalják el, vagy foglalták el. A VH1 minden idők 100 legnagyobb előadója szavazása pedig az 56. helyre kerültek. A Kiss-t egyébként jelölték a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, de 2009. december 15-én bejelentették, hogy a zenekar nem nyert felvételt. Pályafutásuk során több alkalommal is kaptak jelölést, 2012-ben, például 13. alkalommal már, végül 2014-ben beiktatták őket. Na, hogy Jane Simmons tiszteletére jön már is a Kiss zenekar.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze. Hová megyünk? Baja? Szeged? Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért. A Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
9: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg, minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret, akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton páraköd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántól északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. A hírek után azonnal Bruno Mars énekel majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk.

0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye. Várhatóan teljesen felépül a Szolnokon balesetet szenvedett Gripen pilótája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Visszavonta a villamosenergia rendszerre elrendelt krízis helyzetet a Magyar Villamosenergiaipari Átvételi Rendszer irányító. A Mavir szerint normalizálódott a hazai erőművek teljesítménye, közölték. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok elegendőek, így az ország áramellátása normál üzemben biztosítható. Egy nemzet számára fontos, hogy ismerje múltját és értékeit, és képes legyen önmagát mások szemén keresztül látni. Ezt mondta a köztársasági elnök a Miskolci Egyetemen a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Baka András hangsúlyozta, a magyarság kép nem csupán örökség, hanem teljesítmény, ami a kulturális és tudományos eredmények mellett azzal is alakítható, ahogy a nemzet magyarként van jelen a világban. Újabb ütemhez ért a déli körvasút építése, 6 héten át forgalomkorlátozásra kell számítani a Rákóczi híd Soroksár felé vezető lehajtóján. Hívta fel a figyelmet a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, a Buda felől érkező autósokat érintő sávlezárás szakaszosan halad majd, a munkálatok üteméhez igazodva. A reggeli és a délutáni csúcsidőben torlódás és hosszabb menetidő várható, ezért a Pesterzsébet és Soroksár felé tartóknak a külső Mester utca használatát javasolják. Elmarad a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek meghallgatása a Tisza párt kezdeményezésére. Rápli Róbert, az Országgyűlés Művelődési Bizottságának Tiszás tagja a napirend elfogadása előtt jelezte, hogy több jelentős szervezet is hivatalos levélben kifogásolta az eljárás rendet és a jelölési folyamatot. A Tisza párt minél szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetést ígért, és nem szeretne elhamarkodott döntést hozni, emelte ki a képviselő. Tapasztalt, jó fizikai állapotú, nemzetközi műveletekben is részt vett az a pilóta, aki tegnap balesetet szenvedett egy Gripennel, mondta a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy egy nagy sebességű elfogási gyakorlat közben hibaüzenet érkeztek, és elsötétültek a műszerek. A gép így egy kísérő gép segítségével jutott el a szolnoki repülőtérre, ahol leszállt és kigyulladt. A pilóta katapultálás közben megsérült. Műtétje ma lesz a Honvéd kórházban. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pilóta az utolsó pillanatig az életét is kockáztatva próbálta megmenteni a több milliárdos vadászgépet.
1: Az időjárásról.
0: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szorványos záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A hőmérséklet napközben általában 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, a Ceglédie kedvenceivel. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a daloké lesz a főszerep. Maradjanak tehát velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
0: FM 92.5. Ceglédie. Ceglédie.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst össze.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékenyebb emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton párakőt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a kelet-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Véget ért a plusz mínusz kettő, indul a kedd délután, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után Kygo felvételét játszom. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai

0: További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
3: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Hivatalában fogadta a legfőbb ügyészség átmeneti vezetőjét a köztársasági elnök. A találkozót Baka András államfő kezdeményezte, mivel Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész megbízatása lemondása miatt ma szűnik meg. Utódja megválasztásáig Lajtár István vezeti az ügyészi szervezetet. Baka András szakmai és vezetői szempontok alapján tesz majd javaslatot az új legfőbb ügyészre az országgyűlésnek. Mérséklődött a lakásárak emelkedésének üteme júliusban, ez derül ki az ingatlan.com adataiból. A drágulás mértéke havi összevetésben 0,1, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt az árnövekedés az előző hónaphoz képest. Országos szinten ugyanakkor 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő.
2: Az időjárásról.
3: Folytatódik a napos, fátyol felhős idő, nyugaton szórványosan záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. A szelet néhol erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet napközben 28-33, késő este 19-27 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, de ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégi. Egy beszélgetés érkezik mindjárt. Az is kiderül hamarosan, hogy mi a téma, maradjanak velünk.
1: Cegléd

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógussal folytatjuk itt a 92-től, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, nem először vendégem itt a stúdióban Erdődi Péter, mint az Őrszem Egyesület elnöke, és hát sokat beszélgettünk már magáról az egyesületről is, de azért nem árt, azt hiszem, tisztázni a dolgokat pontosan, és egy hivatalos szöveggel fogunk majd kezdeni ugyan, de szó lesz azokról a bizonyos információs pultokról is, meg egyéb más dolgokról is. Szervusz Péter, köszöntelek itt nálunk.
3: Szervusz Szatyi, köszöntöm a hallgatókat.
2: Na, hát mi is ez az Őrszem Egyesület hivatalosan, úgymond?
3: Igen, csak két-három mondatban, tényleg egy pár szóval, hogy aki esetleg még nem hallott rólunk, akkor ő is tisztában tudja azt, hogy így, vagy honnan is indultunk ez az egész. Tehát a Cegléd Őrszem Egyesület egy civil közösség, amelynek célja az, hogy Cegléden már működő magánkamerákat és azok tulajdonosait egy szervezett hálózatba fogja össze. A tagok saját kameráikkal csatlakozhatnak, ahol pedig szükség van rá, ott az Egyesület segít a beszerzésben, illetve a kihelyezésben is. Az alapgondolat amúgy nagyon egyszerű, mert egyetlen kamera önmagában csak egy eszköz, de több kamera, több ingatlanon, szervezett hálózatban már egy valódi erő.
2: Igen, bizony. És erről az erőről beszéltünk, és ennek az erőnek már azért voltak bizonyítékai is valóban. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Bár most nem kameráról fogunk beszélni igazából. Természetesen ez a projekt is megy tovább, és majd erről is fogunk szólni a későbbi adásainkban egész biztos. Most a friss hírek szerint viszont információs pulttal vagy pultokkal készültök, miközben a belvárosban a buszmegállók környékén fognak ezek működni. Tulajdonképpen mi is az az információs pult, milyen információt tud nyújtani, és mire lesz ez jó nekünk, állampolgároknak?
3: Igen, hát nagyon egyszerű, mert ezeknél az információs pultoknál egyszer lehet jelentkezni tagnak, illetve, mint ahogy a nevében is benne van, információval tudunk szolgálni.
2: De az nem őrszem, a buszmenetrendről.
3: Nem, az őrszem életéről, igen. Illetve az, hogy miért is vagyunk egyáltalán. És hogy miért választottuk ezeket a pontokat, azokat a buszmegállókat, mint például itt a Rossmann előtti, vagy a buszpályaudvar, vagy
2: igen,
3: a...
2: Igen, igen.
3: Van egy-két olyan hely, ahol el kellhet a segítség esetleg, és nem önbíráskodásra gondolok természetesen, de hogyha már mi ott jelen vagyunk, és ezeket az információkat tudjuk szolgáltatni az embereknek, akkor talán már egy visszatartó erő lehet az, hogy ott bizonyos emberek vagy csoportok olyan félelemkeltő magatartást tanúsítsanak, amik az ott váró emberekre, például, hogy is mondjam, félelemkeltő, és nem érzik magát biztonságban.
2: Pontosan. Mi szükség van ehhez egy technikai berendezéshez, itt egy pulthoz például?
3: Hát gyakorlatilag már folyamatban van a pult készítése, tehát meg van rendelve, és gyakorlatilag, hát ezt egy nagyon egyszerű találmány, nyilván egy logóval ellátva, hogy mindenki jól lássa, hogy mi van ott. Mi ott leszünk a pult mögött, természetesen őrszemes pólóban, és jelentkezési lapok lesznek ott, teljes, természetesen adatvédelmi tájékoztatók, és minden
2: persze,
3: ami szükséges ehhez, és tele leszünk információval.
2: De aki csak úgy érdeklődni akar, az is oda mehet.
3: Így van,
2: természetesen,
3: persze.
2: Te nem kötelező belépni meg
3: nem,
2: ilyesmi.
3: Nem. Hát természetesen minden úgy kezdődik, hogy elmondjuk, hogy ez miről szól, és hogyha úgy érzed, hogy ez jó, akkor már csatlakozhatsz is. Leszögezem előre, hogy ez pénzbe nem kerül.
2: Igen.
3: Tehát itt ez mindenkinek csak a javára válhat.
2: Igen. Ez egy speciális számítógép, mondhatni? Egyfajta?
3: Nem lesz számítógép. Tehát igazából ezeket a jelentkezési lapokat, hogyha kitölti az ember, ennek csak annyi előnye van, hogyha egy esemény történik valamelyik utcában, és mi tudjuk azt, hogy ezekben az utcákban hol vannak kamerák, akkor mi már tudjuk azt, hogy itt van Kovács Lajos, aki a Sugár utca 25-ben lakik.
2: Igen.
3: Teljesen fals infót mondtam most, remélem. Igen. És akkor ő fő tudjuk hívni, hogy esetleleg 10 óra 25 perckor látott-e valamit,
2: igen,
3: a kamerán.
2: Mert akkor történt éppen
3: mert
2: valami.
3: Mert akkor történt, igen, valami, igen. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy ezzel talán tudunk segíteni a rendőrségnek is, mégpedig azzal,
2: nem is keveset,
3: hogy hogy már át tudjuk nekik adni akár csak az elérhetőséget ezeknek az embereknek, hiszen ők hivatalból mindenféleképpen ki fognak menni, és elkérik ezeket a felvételeket. Igen. De ha mi meggyorsítva ezt tálcán tudjuk felajánlani, akkor úgy gondolom, hogy az egészet rövidre lehet zárni.
2: Igen, tehát nem technikai eszközről van szó, egy pulttal oda ti kivonultok, és az információkat ti magatok adjátok. Tulajdonképpen a számítógép ott van a fejetekben.
3: Úgy van.
2: Mondhatni ilyen szempontból. És hát ugye ez a dolog már egy megkezdődött dolog, működő dolog is tulajdonképpen, de muszáj tovább fejlődni. És nem csak Ceglédben gondolkodtatok, hanem picit távolabb is itt a közvetlen környékben is, hiszen nemrégiben egy olyan taggyűlést rendeztetek, ahol a környékben belé polgármesterek közül is többen megjelentek. Mi volt ennek a célja és kik jöttek el?
3: Az volt a célja, hogy megismertessük az Őrszem Egyesület életét, működését, a mi álláspontunkat, nézőpontunkat a környező településekkel is. És lehet, hogy nem árulok el titkot, mert már volt róla szó, hogy például Pilis polgármestere, László Attila, már régebben felvettük egymással a kapcsolatot.
2: Igen.
3: És ő nekik olyannyira tetszik ez az Őrszem Egyesület, hogy ennek a mintájára ők is létrehoztak már Pilisen egy egyesületet,
2: no,
3: és ő már gyakorlatilag bejegyzésre vár, de már eredményeket is értek el.
2: Nagyon jó. Na, tehát működik ez a történet, és akkor sikeres volt ez a gyűlés? Tehát...
3: Sikeres volt, hát az év legmelegebb napján sikerült ezt összehozni.
2: Nem de... vagy kúszt, igen.
3: Hát igen, ez így alakult. Sajnos Abony polgármestere a nyaralási szabadsága miatt érthetően nem tudott eljönni, de mi előtte egy jó 3-4 órát beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon egy az álláspontunk és az a nézőpontunk, és abban maradtunk, hogy szeptemberben, hogyha lementek itt a szabadságolások, akkor egy személyes találkozó keretein belül vele is külön ismertetni fogjuk az Őrszemnek a működését.
2: Igen. Jó lesz ez, és akkor tényleg az egész környékre kiterjedően tudhatják a rossz fiúk, hogy nem nagyon érdemes itt rosszalkodni, mert bizony tényleg nagyon sokan összefognak, egyre többen összefognak itt a bűnmegelőzés érdekében, és tényleg az is nagyon fontos, amit elmondtál, hogy jó és aktív a kapcsolat a rendőrséggel is, tehát azért ez egy komoly visszatartó erő lehet mindenképpen. És ugye hát az információs pultokhoz is oda lehet majd menni, ez is úgy szeptember környékén fog indulni.
3: Igen.
2: Ugye? De lesznek már úgy ősztől utcafórumok is. A kettő úgy összefügg egyébként?
3: Igazából nem.
2: No.
3: Azért nem, mert ugye 10 körzetre osztottuk föl, működési körzetre osztottuk fel Ceglédet. Nagyon fontos, hogy ez nem választókerületek határain mennek, hanem mi, ahogy úgy éreztük, hogy kényelmes.
2: Úgy logikusan.
3: Igen, így lett felosztva, és minden körzetnek van egy kapcsolattartója. Az a tervünk, hogy 2-3 utcát felkarolva értesítjük majd az ott lakókat, hogy ott az utca végén egy félórás-órás utcafórumot fogunk tartani, ahol ismét csak az a terv, az a lényeg, hogy bemutassuk az Őrszem működését.
2: Igen.
3: És hogyha van kedvük, akkor csatlakoznak. Hát amíg végig nem érünk a városon, addig rendszeres lesz.
2: Igen. És hát ki tudja, hogy éppen valaki akkor hozza meg a nagy elhatározást, hogy részt vesz ebben, vagy legalábbis támogatja, vagy hát minimális szinten tud róla legalábbis, hogy létezik egy ilyen, és tudja azt, hogy ha valami baj is történik ott az utcában, vagy a szomszéd utcában, kihez tud fordulni.
3: Így van, tehát az a célunk amúgy, hogy jó kapcsolat legyen a kapcsolattartó és a lakosság között.
2: És folyamatos legyen ez a kapcsolat.
3: És nyilván, hogy elérhetőek legyünk.
2: Mennyi idődet viszi ezzel tulajdonképpen?
3: Hát most itt az elején mindig azt mondom, hogy az elején, de már ugye fél éve működünk. Hát elég sok időt elvisz, de hát úgy gondolom, hogy nyilván lesz eredménye. Tehát a semmiért nem dolgozik az ember.
2: Igen, és minél többen lesztek, az annál jobban megoszlanak a feladatok is.
3: Igen. És hát név szerint nem is fogom kiemelni azokat az embereket, de vagyunk körülbelül 10-15-en a vezetőségbe, akik nagyon komolyan és a vállukon hordozzák ezt az egyesületnek
2: fontos,
3: az életét, úgyhogy köszönet innen is nekik.
2: Nagyon jó. Tehát az egész igazából úgy szeptember környékén indul, szerintem érdemes lesz rá visszatérnünk itt a rádióban is, hogy fel felhívjuk majd rá a figyelmet, hogy számítsanak arra, hogy megjelennek ezek az információs pultok, lesznek különféle utcafórumok is, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz miről beszélnünk itt a közeljövőben is, ugye?
3: Igen, igen, igen. És hát nem tudom, hogy hogy állunk idővel, de még gyakorlatilag azt szeretném elmondani csak, hogy ugye akik csatlakoznak, fognak kapni egy táblát. Ez egy olyan, mintha a kutya haraptábla lenne.
2: Igen, vagy tiszta udvar, rendes ház.
3: Igen. Na, hát itt pedig az van ráírva, hogy őrszemtag. És hogyha valakinek ilyen gondolata van, hogy oda szeretne esetleg betörni, akkor ő ezt látni fogja, hogy itt egy szervezett közösség van, és nincsenek egyedül az emberek. Tehát ez is már visszatartó elő, és itt a bűnmegelőzés a legfontosabb, mert nekünk ez a célunk,
2: nem a felderítés.
3: Pontosan. Az nem a mi dolgunk.
2: Igen, igen, így van. Erről is beszéltünk, és fogunk is majd még nyilván, és ettől függetlenül azért, ha már megtörténik a baj, akkor is nagyon sok segítséget tudtok adni. Hát Péter, köszönöm szépen az információkat, és akkor hajrá, és várjuk a következő híreket majd, amikor beindul majd ez a projekt igazából. Itt van a nyakunkon az ősz, úgyhogy nem sokára ezzel is sok dolgotok lesz, legyen is, fáradjatok el, de ez az a jó leső fáradtság, ugye, azt hiszem, amit ilyenkor éreztek.
3: Igen, itt az az eredmény, ha nincs eredmény, mert nem történik semmi.
2: Legyen ez a végszó most. Az Őrszem Egyesület elnöke Erdődi Péter volt a vendégem.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
0: A beszélgetés után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András. Így lesz ez, este 6 óráig tartsanak.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyírosz.
4: Pont egy gyírosz?
3: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
2: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
3: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
5: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Mindenkit szeretettel várnak a harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca egy szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, harmadik Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca egy szám alatt. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választja meg az országgyűlés az MVVH vezetőit. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Zajlik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeinek meghallgatása. Az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága elsőként Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi vezetőjét hallgatta meg, aki hangsúlyozta, a hivatal nem nertelenítési hivatal, és nem válhat boszorkányüldözéssé. Unger Anna Róza pedig azt mondta, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
2: Az időjárásról.
3: Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
4: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Gyuránt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, amíg otthonnál este 6-ig Süveges András, utána mi a Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Dándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbi áruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
13: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
14: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Bel itt senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
2: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
1: Cegléd Rádió!

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Már is lapszemlézünk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel foglalkozunk. Innen ajánlok olvasnivalót. Lengyel Johanna számára sem ismeretlen a lámpaláz, és az is előfordult már vele, hogy egy fellépésen elfelejtett egy-egy sort. Az évek során azonban megtanulta, hogyan lendüljön túl a bakikon, és miként leplezze a közönség erőt, hogy valójában mennyire izgul. Ó, rengetegszer előfordult már velem ilyesmi. Ha kimarad egy szöveg, akkor megpróbálom úgy előadni, mintha csak kitölteném valamivel, vagy angolul akár halandzsázom is, ami hasonlóan hangzik. Magyarul ez azért sokkal nehezebb, mert ott rögtön lejön, ha kihagyok valamit, főleg egy olyan dallal, amit mindenki kívülről ismer. De ilyen előfordul, ilyenkor át kell lépni rajta, és nem szabad fennakadni, kezdte a Borsnak Lengyel Johanna, a Megasztár tavalyi győztese. A Megasztárban is komoly druk dolgozott benne, annak ellenére, hogy a képernyőn ebből szinte semmi nem látszott. Amikor nagyon izgulok, azt megtanultam, hogyan ne látszódjon rajtam. Simán lehet, hogy belül teljesen összeomlok és remegek, kívülről mégis úgy tűnik, mint a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal állnék ott. A Megasztárban is így volt, mindenki azt gondolta, hogy egyáltalán nem félek, közben dobogott a szívem, és nagyon-nagyon durván izgultam. Johanna szerint az előadónak ilyenkor is uralnia kell az érzelmeit, hiszen a színpadon nem mutathatja meg, ha bizonytalan. Kiskorom óta arra vagyok edzve, hogy nem mutassam kifelé azt, ami bennem van, hiszen ez is a profizmus része. A dal nem arról szól, hogy én éppen izgulok. Ez egy kicsit olyan, mint egy színésznél, hiába izgul, nem játszhatja máshogy a karakterét. Én is elmegyek énekelni egy olyan dalt, ami például a magabiztosságról szól, és akkor ezt kell megmutatnom. A légzés technikára is nagy figyelmet fordít, hiszen szerinte ez segít abban, hogy az izgalom ellenére is stabil maradjon a hangja. Ilyenkor sokkal nagyobb koncentrációval kell összetartanom az egészet, sokkal több energiát igényel, mint amikor komfortosan érzem magam. Az izgalom miatt sokaknak például beremeg a hangja, mert a szívverés és az egész test elveszi a kontrollt. Nekem azt kellett nagyon begyakorolnom, hogy a légzésem stabil maradjon, mert akkor hangom is az marad, ez már önmagában ad egy kis magabiztosságot, az is sokat segít, ha belebújok egy olyan karakterbe, amit a dal képvisel. És hogy mit mondott még Lengyel Johanna, ez kiderül a Bors online.hu felületről.
1: Ceglid Rádió, sok magyar zenével.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk. Kedves hallgatók, itt a 92-től egészen pontosan a blik.hu oldalal. Révbe értek a szerelmesek, kérem szépen, titokban férjhez ment Radics Gigi. A lap, mármint a Blik, több forrásból is úgy értesült, hogy az énekesnő a 30. születésnapján, augusztus 17-én mondta ki a boldogító igent a szerelmének, Mackó Miklós zenei producernek. A kerek születésnap így Gigi számára örökre különleges marad, ezen a napon ugyanis nem csak egy újabb esztendőt ünnepelhetett, hanem azt is, hogy összekötötte az életét azzal a férfival, akivel a jövőjét képzeli. Mondjuk az előző házasság is így indult, nagyon érdekes. Gigi és Miki, milyen édes így együtt, nem mindenképpen idén szerette volna megtartani az esküvőt, ez nem is volt kérdés. Tavaly év végén volt a lány kérés, de mivel mindketten sokat dolgoztak, ezért csak idén kezdték el szervezni az esküvőt. Hamar azzal szembesültek, hogy nagyon kevés időt hagytak maguknak szervezésnál, végül minden úgy alakult, ahogyan szerették volna. Az pedig csak haba tortán, hogy a nagy nap Gigi születésnapjára esett, így a legszebb dolgot kapta a születésnapjára, összekötötte az életét a szerelmével, mesélt a lapnak az énekesnő egyik ismerőse. A Blik információja szerint az énekesnő és kedvese már korábban tartottak egy szűkkörű polgári ceremóniát, hétfőn pedig már a családjuk a barátaik körében keltek egybe, és egy nagy lagzival ünnepelték a szerelmüket. A Mesés Dunakanyarban tartották a nagy napot, nem csak azért esett a választásuk erre a csodás vidékre, mert méltó hely szint szerettek volna az esküvőjükhöz, hanem azért is, mert így az ország több pontjából érkező vendégeknek sem kellett Budapestig utazniuk. A nagy napon Gigi kislánya Bella is fontos szerepet kapott, ugyanis ő volt a koszorús lány. Az énekesnő korábban maga is beszélt arról, hogy a lánya nagyon izgatott a nagy nap miatt, s különösen várja, hogy a gyönyörű ruhájában ő is részese lehessen az édesanyja nagy napjának, így ez a különleges alkalom nem csak Gigi és Miki szerelmének ünnepe lehetett, hanem egy igazán megható családi pillanat is. A lap információja szerint Gigi és kedvese több száz fős vendégsereg előtt mondták ki a boldogító igent. Az énekesnő számára fontos volt, hogy minden szerettük, a rokonaik és a barátaik ott lehessenek velük a nagy napon, így olyan helyszínt és időpontot kerestek, ahol és amikor mindenki együtt ünnepelhetett velük. Ezzel a házasság kötéssel is foglalkozik meg a lagzival a blik.hu felület.
0: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg Kisállateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg Kisállateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
4: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
4: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
4: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
4: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
4: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.

Nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

0: azon a kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után Dua Lipa énekli el Houdini című slágerét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óra.

0: Hatékony időre kell számítani. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Feljelentést tett a külügyminisztérium a Szijjártó féle COVID-beszerzések ügyében. Ez érinti egyebek mellett a lélegeztetőgépek vásárlását is. A miniszter szerint ezek összértéke mintegy 300 milliárd forint volt. A vizsgálat az előző felső vezetés esetleges felelősségét is felveti. A Fidesz frakció erre reagálva azt közölte, a koronavírus járvány idején a Fidesz-KDNP kormány mindent megtett azért, hogy ne legyen hiány életmentő eszközökből. A beszerzések célja az emberek életének megvédése volt. Az ellenzéki párt szerint akkor felelős döntést hoztak, hiszen a világjárvány közepén nem lehetett tudni, pontosan mennyi lélegeztetőgépre, maszkra vagy kesztyűre lesz szükség. Megműtötték a Gripen baleset pilótáját, a beavatkozás sikeres volt, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus reméli, hogy a pilóta mielőbb teljesen felépül és újra repülhet. A Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a vadászgép vezetője a hétfői katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megoperálni. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e között több mint 1000 féle borral és pezsgővel, az amerikai kontinens borvidékeivel és széles gasztronómiai kínálattal várják a látogatókat. Interaktív programok, például kvízek, ügyességi játékok és koncertek is lesznek. Emellett bemutatkoznak majd a Vinagóra nemzetközi borversenyen kiemelkedően szereplő pincészetek. Idén újdonság lesz a kedvező báró úgynevezett Explorer napi jegy.
1: Az időjárásról.
0: A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok a mai nappal, azaz augusztus 25-ével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják, a telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kis Állat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553. www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Na, milyen volt a nyaralás?
8: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad?
7: Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
0: Reklámot hall.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

hallgatók, augusztus 25-e van, tehát a mai napon a Lajosok és a Patríciák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik József, Tamás és Elemér nevű ismerőseiket is. Egyébként a Lajos germán francia eredetű név, a régi germán Klodovek névnek a francia Louis formájából származik, jelentése hírnév, háború, hangos. A Patrícia latin eredetű név, Patricius férfi név női párja, jelentése rómainak született nemes. Bármi is legyen az igaz, semmi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan visszatérek egy zene után, születésnapos zenészekkel, zene évfordulókkal, ezért is maradjanak velünk. FM.

foglalkozunk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 86 éve született Benkó Sándor Kossuth és Liszt Ferenc Díjas klarinétos mérnök, a Benkó Dixieland Band alapítója. 72 éve született Elvis Costello brit zenész, zeneszerző. 63 éve Paul McCartney 31 font pénzbüntetést kapott, és egy évre bevonták a jogosítványát gyors hajtás miatt. 40 éve piacra dobták Paul Simon egyik legsikeresebb munkáját Graceland címmel. 25 éve Bahamákon repülőgép balesetben életét vesztette Elijah Rhythm and Blues énekesnő. A csapat egyébként klipet forgatott, a felvételek után az énekesnő Miami felé indult egy Cessna típusú géppel, nem sok a felszállás után a gép lezuhant. A balesetet a repülőgép túlterheltsége okozta. A későbbi vizsgálatokkor kiderült, hogy a pilótának gondok voltak az engedélyével, sőt, korábban kábítószert is találtak nála. Ezen a napon született 77 éve Jane Simmons, magyar származású, izraeli születésű, amerikai zenész, basszusgitáros, a Kiss együttes egyik alapító tagja, egyébként édesanyja Kovács Klein Flóra született Magyarországon, édesapja pedig Vicc Ferenc, szintén magyar, Simmons egyébként beszél magyarul is. A Kiss, ha valaki nem tudná, amerikai hard rock együttes, nyilván a legfiatalabb korosztálynak mondom, melyet 1973. januárjában alapítottak New Yorkban. Könnyen felismerhetők ugye az arcfestésükről és a fellépő ruhájukról, amely védjegyükké vált az évek folyamán. Az első három albumuk nem lett sikeres, de a 75-ben megjelent live koncertlemez kiadása után az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb zenekara lett a Kiss. Az együttes fénykorát a 70-es évek közepén és végén élte, elsősorban showszerű koncertjeinek köszönhetően, melyeknek többek között részét képezte a pirotechnikai elemek használata, a vérköpés, tűzhúvás, 12 méter magasra felemelkedő dobok, vagy a gitárból kilövelő rakéták. Az együttes összesen 30 aranylemez adott ki, amely az első legtöbb aranylemezzel rendelkező amerikai zenekarnak számítanak minden műfajban. Világszerte több mint 120 millió albumot adtak el, ebből 40 milliót az Amerikai Egyesült Államokban, melyből egyébként 20 milliót igazolt az Amerikai Hanglemezgyártók Szövetsége. A VH1 zenecsatorna a 100 legnagyobb hard rock előadó listáján 10. helyre sorolta a zenekart, míg az MTV a legnagyobb metal együttesek listáján a 9. lettek. A Hit Parade-el 100 legjobb koncertzenekar listáján pedig az első helyet foglalják el, vagy foglalták el. A VH1 minden idők 100 legnagyobb előadója szavazása pedig az 56. helyre kerültek. A Kiss egyébként jelölték a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, de 2009. december 15-én bejelentették, hogy a zenekar nem nyert felvételt. Pályafutásuk során több alkalommal is kaptak jelölést, 2012-ben például 13. alkalommal már, végül 2014-ben beiktatták őket. Na, hogy Jane Simmons tiszteletére jön már is a Kiss zenekar.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
9: Már 30 éve.
8: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléd.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton párakőt képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántól északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: kedves hallgató, mutatom, mivel indul a következő egy óra hossza. Tiesto, Lay Low című közös ismerősét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külső-Kőrösi út 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Meleg, de változékony időre kell számítani. Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm.

0: egymást.
1: Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
2: Az időjárásról.
1: A nap további részében nyugaton záporokra, a déli megyékben zivatarokra lehet számítani. Holnap többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, éjszaka 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. A 5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben az 60 percben Süveges András, utána amin Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig a lapszemlével, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Adatok első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékegy túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt. Gimme, gimme.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Egészen pontosan most a borsonline.hu oldalról ajánlok olvasni valót. 2025 elején óriási port kavart, már akinek, hogy Szolnoki Szabolcs egy középiskolás lányjal jött össze. A több mint 50 éves férfi tavaly ismerkedett meg Karolinával, aki akkor 19 éves volt. A házasság első látásra című műsor szereplői közül többen szólaltak fel a bejelentés után, elítélve Mr. Szabi döntését, így hívja ő magát, ám az idő őt igazolt, amivel másfél évig úgy tűnt, hogy képesek legyőzni a hatalmas korkülönbség okozta akadályokat. Most viszont egy szomorú videó került fel Szabi közösségi oldalára. Szakítottunk Karolinával, és egyidejűleg barátok maradtunk. A legjobb barátomnak is mondhatom. Nagyon értékes másfél év van mögöttünk, amit sok mosolygással, szeretettel, érdekességgel töltöttünk el, és meg is szeretném neki ezt köszönni, mivel ő egy nagyon értékes kis teremtés, mondta közösségi oldalán Mr. Szabi. Az influencer azonban nem csak az egyszerű tényt közölte követőivel, hanem az okot is elárulta, amiért már nem működött köztük a kapcsolat. Annyit elárulhatok, hogy nem a korkülönbség volt a fő probléma, hanem inkább az egészséges életmódhoz való viszonyunk, szögezte le Szolnoki Szabolcs, eloszlatva ezzel a sok pletykát, ami felmerült volna a szakítás körülményeiről. Mivel ő még nagyon fiatal, én úgy gondolom, hogy sikeres, boldog élete lesz, és rám, mint barát mindig számíthat. Szeretném megköszönni neki a velem eltöltött időt, és jó egészséget is szeretnék kívánni neki, jelentette ki Mr. Szabi. A házasság első látása korábbi sztárja, ezek szerint ott szerepelt, ezek után követőihez is intézett pár szép szót, és hozzátette, hogy még nincs senki más a képben. Mr. Szabi szingli lett, és ez egy darabig így is marad, zárt a videóját ezzel a mondattal az influencer. Szolnoki Szabolcs tehát következő hónapokban csak magára fog figyelni, Karolina is visszatért egy állítólagos 20 éves életéhez. Gondolom egy 20 éves volt szerelemről van szó, a borsonline.hu velük is foglalkozik tehát.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon. Napok óta heves viták zajlanak Falusi Marian augusztus 13-ai balatonalmári koncertje kapcsán. A közösségi médiában több száz hozzászólás született arról, hogy az énekesnő előadása méltó volt-e a hírnevéhez. Még egyesek szerint Marian felkészületlenül állt színpadra, mások védelmükbe vették, kiemelve, hogy az énekesnő mindig is a közönséggel való közvetlen kapcsolatot helyezte előtérbe. A Falusi Marian koncertjével kapcsolatos vita egy helyi fórumon megjelent bejegyzéssel kezdődött, melyben egy néző csalódottságának adott hangot. A poszt szerzője szerint Maria nem készült fel megfelelően a fellépésre, nem tudta a dalok szövegét, és ezzel saját karrierjét veszélyezteti. Csalódott vagyok. Tegnap Falusi Marian koncertezett Balatonalmádiban. A kiváló hangú zenei érzékkel bőven megáldott csodás énekesnő felkészületlenül érkezett remek zenészeivel. Valószínű nem volt koncepciója, hogy miket fog énekelni. A dalok jó részének szövegét nem tanulta meg előre. Kívánni is lehetett, de nem csak azokat nem tudta a refréneken kívül. Hát így nem érdemes elmenni koncertet adni, mert saját magát a karrierét teszi kockára. Kívánom, hogy tanuljon ebből, és az elkövetkezőkben készüljön fel rendesen olyan műsorszámokkal, amit előre egyeztetve, amúgy kiváló zenészeivel, elejétől a végéig el tud énekelni a szöveggel együtt. A tudás kevés volt most, sajnálom, kedvelem őt. Hát az egyik résztvevő bejegyzésében, melyet többen is megosztottak. A kritikus hangokhoz csatlakozók azt állították, hogy az énekesnő hamisan is énekelt, ugyanakkor sokan kiálltak mellette, hangsúlyozva, hogy Maria, mármint Falusi Maria mindig is kiváló előadó volt, és a koncert interaktív jellege sokkal emberibbé tette az estét. A Story.hu megkereste természetesen Falusi Mariant, hogy reagáljon a vádakra. Az énekesnő elmondta, hogy a koncertet egy bornap alkalmából szervezték, és a megrendelő kérésére csak egy zongoristával, Darvas Kristóffal kellett volna fellépnie. Marian azonban úgy döntött, hogy Szakár Tamás Hegedűst is meghívja, hogy gazdagabbá tegye az előadást. A szokásos koncert helyett közös éneklésre invitálták a közönséget, ami az énekesnő szerint különleges élmény nyújtott. Maria hangsúlyozta, hogy nem a tökéletes előadásra törekedett, hanem arra, hogy kapcsolatot teremtsen a közönséggel együtt. Hogy mit mondott még ezen kívül Falusi Marian, ezt is elolvashatják a blik.hu oldalon.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: Köszöntjük kedves hallgatók a Ceglédél kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap szerdán kezdetben keleten, észak-keleten helyenként kisebb esőzápor kialakulhat, majd napközben mindenhol számíthatunk több órás napsütésre, és csak elvétve fordulhat elő egy-egy futózápor. A Dunától keletre többfelé lesz élénk, néhol erős az északi a szél. Hajnalra nyugaton és délnyugaton páraköd képződhet, kora reggelre 9 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 27-32 fokot mérhetünk. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a kelet-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántól északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottam.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor érkezek, és akkor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is támogatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel, Tali, visz, hajj!
1: Cegléd Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
9: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A szervezet idén-nyáron is meghirdette a Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akcióját. Augusztus utolsó hetében 100 hazai településen, szeptemberben pedig határon túli helyszíneken lehet majd átvenni az iskolatáskákat és tanszereket. A kampány célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak

0: és planetárium is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. Hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Lássuk tehát, hogy mi várható ma. A sok-sok remek muzsika mellett két beszélgetéssel készültem. Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk ma jelentkezik, de ma nem Júlia lesz velünk, hanem maga Cegléd város rendőrkapitánya Bori Zoltán. Vele fogunk beszélgetni majd a nyár eddigi legfontosabb és legtanulságosabb eseményeiről. Ez lesz tehát az első beszélgetésünk témája. A következő órában érkezik Détári Lukács Ági, a Kossuth Művelődési Központ vezetője. Vele sok témáról beszélgetünk szintén. Egyrészt visszatekintünk az augusztus 20-ai ünnepségekre, ünnepség sorozatra mondhatunk.

Ugyan nálunk csak egy ünnepség volt, de ők a kézműves csapatukkal ismét a budai várban jártak, és hát bizony sok élménnyel tértek haza. Közeledik már a tanév is, ennek kapcsán lesz majd egy tanszervásár, ezt is megemlítjük, és már a Kossuth toborzót is pedzegetjük, hiszen az is bizony itt van már a nyakunkon mondhatni, hiszen nem sokára szeptember van. Na, úgyhogy lesz miről beszélnünk, és lesz miről zenélnünk is. Ezt az órát egyébként Taylor Swift-tel és a The Fate of Ophelia című 2025-ös dallal kezdtük. Most még jöjjön a Halott pénz és Ruzsa Magdi közös felvétele, a Szeretni, akit nem lehet című 2020-as dalocska, és utána jön a mai első beszélgetésünk, amelyben tehát Rend a Lelke című magazinunkban Bori Zoltánnal, Cegléd rendőrkapitányával fogunk beszélgetni. Remélem, a következő két órát együtt töltjük itt a Cegléd Rádióban a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Ruzsa Magdiék felvétele után pedig jöjjön tehát a mai első beszélgetésünk, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk, mondhatni külön kiadása, hiszen most vendégünk Cegléd rendőrkapitánya Bori Zoltán lesz. Vele foglaljuk össze a nyár eddigi legfontosabb eseményeit, természetesen rendőri szempontból. Sok érdekes dologgal fog szolgálni kapitány úr, úgyhogy kíváncsian várom én is a beszélgetést.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben kiderül az, hogy milyen volt ez a nyár, mármint rendőri szempontból. Hát amúgy a nyárról azt hiszem, hogy sokan sokat tudnánk mesélni, hát ilyen meleg, rettenetes kánikulákkal terhelt nyarunk régen volt már. Ez nyilván valamelyest visszahatott azért a rendőrség munkájára is. Mindenről Cegléd-város rendőrkapitányát, Bori Zoltánt fogom kérdezni, aki megtisztelt minket itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz kapitány úr!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
1: No, hát meleg volt a nyár, ez biztos.
2: Igen.
1: És mennyire volt meleg idézőjelben, úgymond rendőri szempontból?
2: Hát a rendőrség az egy öröknyitott tárház, és mindig vannak feladataink, mind bűnügyi, mind közlekedési szempontból. Talán annyit lehet mondani, hogy a meleggel együtt egy kicsit rajtunk a külső nyomás, a meleg nyomás emelkedett, de viszont maga feladatok szempontjából egy kicsit enyhítebb volt. Tehát valóban a melegben az emberek próbáltak pihenni, otthon maradni, vagy szűkíteni azt a fajta mozgásteret, amit a megszokott napi élethez kapcsolódik, és így kicsit enyhébb volt rajtunk is ez a fajta feladatrendszer.
1: No, akkor de ennek is megvoltak az előnyei ezek szerint.
2: Igaz, hogy meleg volt, de ugye ez csak egy ilyen egy és két hétre tehető, és azért a nyárt, hogyha vizsgáljuk és nézzük, azért az egy bő 3 hónapos időszak volt, abban az időszakban viszont azért volt teendőnk.
1: Volt, biztos. Kiugró volt ez az év, vagy átlagosnak mondható, vagy ez a nyár pontosabban?
2: Talán egy kicsit enyhébb volt az előző évhez képest, és azért is mondom, hogy most lehet vizsgálni annak és mély elemzést végezni, hogy a hőséggel ténylegesen milyen hatás gyakorolt, vagy csak a állampolgároknak a napi működésükben, nyaralásukban csökkent itt a lakosság szám, és ezért volt enyhébb ez a nyár. Ebben a tekintetben az biztos, hogy összességében az online teres bűncselekmények számát mi itt kapitánysági szinten azt éreztük, hogy egy kicsit csökkent.
1: Igen.
2: Talán figyelmesebbek voltak a állampolgárok, de ezzel szemben viszont egyes cselekmények jóval nagyobb volumenűek voltak viszont.
1: Igen, gondolhatunk itt mondjuk a kábítószeres eseményekre is akár?
2: A kábítószeres események összességében az egy lineális görbén mutatnak, és ez a rendőrség tevékenységének egyik részét teszik ki. Összességében az online térben lévőkre gondolok én itt a csalásokat, akik kimondottam.
1: Azok, igen, hát azok nem időjárás függőek.
2: Azok abszolút nem időjárás függőek, sőt ott a klímás szobában a gép előtt azért sokkal könnyebb ebbe helytállni.
1: Igen. Hát aztán utána menni meg nem olyan egyszerű nagyon sokszor, nyilván. Ez megfelelő szakemberek is kellenek. Az utóbbi időben is nagyon sokat beszélünk erről, hogy mire figyeljenek oda az emberek, és hát nagyon sokszor tényleg azt tapasztalhatjátok ti is, rendőrök is, hogy van, aki megfogadja, de sokan azért elengedik a fülük mellett az intő szavakat, és csak belemennek a csapdába.
2: Én azt gondolom, hogy ebbe egy átlagos emberi magatartás van. Amíg nem velünk történik, vagy közvetlen igen, hozzátartozónkra, addig nem figyelünk fel rá, csak egy jót posztolunk róla, és utána görgetünk tovább a éterben, és ez miatt talán ebbe azért van kihívás nekünk is, és hiába van a napi, heti kommunikációnk, attól függetlenül a napnál is világosabb átverésekbe csúszunk bele,
1: igen,
2: és ennek az egyik fő oka az, hogy távol van tőlünk, egy telefont felveszünk magunkba, és közbe vezetek esetleg egy kihangosítón keresztül, vagy éppen a kerti munkát végzem, vagy az unokámmal foglalkozok, tehát maga a figyelem megoszlás megvan, és nyilván ebből kialakulva jóval könnyebb elcsábítani, és egy-egy olyan jelmondatot bedobni a beszélgetésbe, amiben pont eléggé ideges a éppen felhívott sértet, hogy arra reagáljon valamiféleképpen, és nem a megszokottat, és igen, ne azt, hogy telefonon nem adunk ki személyes adatokat.
1: Persze.
2: Telefonon nem adunk ki bankszámlával kapcsolatos és kártya adatokat, hisz online térben azonnali utalásokkal ez óriási károkat okoz.
1: Nagyon.
2: Legtöbb esetben ez a feladat, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy szakemberek pénzügyi világban lévő szakemberek. Sajnos még azokat is be lehet húzni a csőbe. Az egy hosszabb folyamat.
1: Igen.
2: És erre is volt példa, hogy nagyjából 1 óra 10 perces telefonbeszélgetésre jutottunk el.
1: Az szép.
2: Mire ott megtörtént a produktum is, tehát a csalás végkifejlete és az utalás megtörtént. És a pénzügyi mindenre. Szakemberről beszélünk.
1: Igen, igen, őket is meg lehet
2: ébeszteni. Őket is, hogy ez egy nagyon fontos része neki, hogy az a legfontosabb, hogy telefonhívás, ismeretlen telefonhívás, valamiféle bankosnak kiadva magát, valamiféle, vagy azt mondja, hogy egy kibertámadás miatt egy másik számlára át kell csoportosítani a pénzt, és megmentjük az önpénzét. Tehát maga mindez ilyen kecsegtető és intézkedésre hívó szó az átlag embernek, hogy a megtakarított, jó nehezen megtakarított pénzére vigyázzon, és erre egy megoldást is ajánlanak úgy, hogy neki sokat nem kell tenni.
1: Igen.
2: Mert azt mondják, hogy akkor törzs le ezt, vagy add meg ezt, és mi mindent intézünk, és akkor ő hátradől megnyugodott, hogy ebbe a mai felgyorsult világon mindent elintéznek helyettem,
1: igen,
2: csak rosszul.
1: Hát bizony, nem ő fog jól járni, egészen
2: nem,
1: biztos.
2: Nem.
1: Sok szó esett ugye az utóbbi időszakban már a közbiztonságról, ott is voltak bizonyos hiányosságok, viszont ugye
2: Ezt azért fontoljuk meg, nem hiányosságok voltak. Tehát az a baj benne a jelen közösségi, igen, média platformokban, hogy a jó dolgot azt nem tesszük közzé.
1: Hát igen.
2: Tehát hiába jelentkezik a jó dolog, az eredményes dolog, az nem jelenik meg. Ellenben, ami rossz dolog, és nem is biztos, hogy megtörtént, mert sajnos azzal is jó néhány alkalommal tapasztaltunk, meg nem nálunk történt, nem is a ceglédi járásban történt, azok meg olyan publikálást kapnak, és olyan óránkénti hírnevet, ami azért az emberekben negatív érzelmeket váltanak ki, és ebből könnyelműen azt fogják mondani. Csak hogy mondjuk az állomásra terjedjünk ki. Állomásra nagyon sok kritika ér minket benne, hogy milyen helyzetek vannak, úgy, hogy naponta, nappal, éjszaka, hajnalban ott vannak a munkatársaim, és dolgoznak. Ott, ami volt a nyár első felében is, gépkocsi feltörésekkel kapcsolatban is, azt is kézre kerítettük az elkövetőt, mellesleg gyermekkorú volt.
1: Hoppá.
2: Sikerült letartóztatni is a bűncselekmények összeredményeképpen, de ha azt nézzük, hogy mondjuk egy állomáson, mondjuk a ceglédi vasútállomáson, mit gondolsz, hogy mennyi egy utas forgalom egy nap?
1: Hát mondjuk fogalmam nincs.
2: De satszolja egyet.
1: Hát nem tudom, 5000.
2: Több.
1: No.
2: 7 és 9000 között van
1: a mindenit.
2: A napi forgalma, és ha mondjuk körbenézzünk csak a ceglédi járáson, van egy Cegléd, van egy Abony, egy Albert Irsa, ami 7000-nél nagyobb lakosság számba van. Az összes többi településünk ennél jóval kevesebb lakosság szám, és ha évesre kivetítem, közelébe sincsenek a bűncselekmény számoknak.
1: Persze, igen.
2: Mert ugye, ha ezt nézed, több mint 1,5 millió utazóközönség fordul meg.
1: Bizony. Hát majdnem egy budapestnyi ember.
2: Igen. Egy budapestnyi ember, közel, igen, budapestnyi ember, és ezt mindenki figyelmünk kívül hagyja, ezt a fajta részét.
1: Igen.
2: Ha így vizsgálod ezeket a körülményeket, és nyilván nekünk szakmai szempontokkal is kell vizsgálódni, nehéz azért ebben megtalálni az arany középutat a lakosság szempontjából.
1: Igen.
2: Bárt azért ott a térség képviselőjével is együtt dolgozva azért egész komoly sikereket értünk el, akár kerékpár tolvajban, akár ahogy említettem, gépkocsi feltörőben is. Igen. Tehát nyilván ami a rendőrség hatáskörébe tartozó cselekményeknél, ezzel nem azt mondom, hogy nincs tennivalom,
1: persze,
2: mert mindig van tennivalom, mert ez az utazó közönség, és a hozzá kapcsolódó lakosság őrült szám, és ezeket mindig kezelni kell.
1: Persze. Mentségünkre legyen mondva, azért mi a heti rendőrségi összefoglalókban beszámolunk a sikerekről is, azért rendszeresen.
2: Igen, csak éppen, ha nézed,
1: igen,
2: ahhoz a publikálás, az nem olyan mértékű.
1: Hát,
2: tehát
1: igen,
2: egy negatív,
1: igen,
2: kommentnek van egy háború iránya, ami elvezet több ezres lájkhoz, meg minden máshoz.
1: Hát, igen.
2: Addig, amíg valami jó történik, akkor általában abból is negatív komment lesz.
1: Sokszor bizony előfordul ez is. Igen, ugye sokszor esett mostanában a civilekről is például, különféle civil összefogások is alakulnak itt a városban, és kezdenek működni, és ők is az ászlójukra tűzték azt, hogy együttműködnek a rendőrséggel. Ez számotokra jelent azért némi segítséget?
2: Hát nyilván tehát a rendőrség szempontjából, ha azt vizsgáljuk, hogy hány utca van a városban, és ahhoz hány lakos tartozik, ahhoz kellenek, hogy információt kapjunk.
1: Pontosan.
2: Ha ezek a civil szerveződések tudnak pontos információt adni, akkor azok segítséget nyújtanak. De azt is kell tudni, hogy nagyon sok alkalommal jönnek bejelentést tenni. akár bűncselekménye összefüggésben, és amikor ez egy tanúki hallgatás uh-huh. történik, akkor hirtelen ez úgy ellaposodik ez a történet, tehát ténylegesen nem ő látta, hanem egy ismerőse. Nincs róla semmi, úgy, hogy mindenkinél van egy-két telefon, pont arról nincsen felvétel.
1: Véletlen.
2: Vagy olyan típusú felvétel, ami nagyon messze van, sem beazonosítható, sem nem jól látható.
1: Hát persze,
2: azok nyilván nem segítik, hanem egy irányt adnak csak a munkánknak. Nyilván itt nekünk az a szerencsés benne, hogy a munkánk segítése szempontjából, és akár egy körök leszűkítésében, vagy egy mozgás leszűkítésében az, hogy minél több képi anyagunk legyen hozzá, és minél több valid információ kapcsolódjon hozzá, ami megállja a helyét, hisz a bíróság az egyértelműen csak a tárgyi, személyi bizonyítékok alapján dönt. Megérzésekre?
1: Nem. Hát nem lehet. Nem lehet,
2: nem lehet ezeket alapozni.
1: Igen, igen. Vészesen fogy a műsoridő, de vészesen fogy.
2: Sok dolog van.
1: Na, nagyon sok dolog van.
2: Még a közlekedésről nem is beszéltünk.
1: A közlekedés szempontjából tényleg milyen volt? Ez azért a nagy meleg megviselte a sofőröket is. Országszerte az országos hírekben elég sok balesetről lehetett hírt kapni. Mi mennyiben vettük ki a részünket ebből?
2: Azt kell mondanom, hogy itt a járásban nagyon jól teljesítettek az állampolgárok.
1: Jaj, de jó.
2: Figyeltek magukra, tehát nálunk az előző évhez képest sem volt növekedés, és országos szinten is igen jó helyzetben állunk. Én a közlekedésen nem csak a balesetre akartam kitérni, bár
1: ebben
2: megmarkoltad ezt a fajta feladatot, hisz ez egy viszonylag könnyű és a napi rutinhoz tartozik. Én inkább ahhoz szeretnék egy néhány gondolatot mondani, hogy azért az iskolának vége volt.
1: Igen.
2: A gyerekek szabadon járkáltak, kis motorral, a nagyobbak ugye személyautóval, és azok hajlamosak is voltak rá, hogy átalakítsák ezeket a szerkezeteket is, de nyilván erre figyelemmel mi a Nemzeti Közlekedési Hatósággal nyáron is, hétvégente is, éjszakai időszakban is közösen hajtottunk végre ellenőrzéseket, és jó néhány ilyen járművet kiszűrtünk. Bár ebből is most próbálunk ismét megjelenni, mert amit megjelentünk, annak nem kapott annyira publicitást, bár panasz az érkezett benne, hogy erre jobban kellene figyelnünk, most megint közzéteszünk ebbe is egy felhívást, hogy bizony végeztük ebbe is a munkánkat, más hatósággal karöltve, de mindig mindenben megfelelni azért nehéz.
1: Nehéz,
2: és kihívások
1: nehéz. Igen,
2: vannak
1: és
2: benne.
1: És akkor a közlekedési eszközök közül a rollert még meg sem említettük,
2: igen.
1: Ami hát nem egy nagy kedvencetek, ha jól tudom.
2: Hát egyáltalán nem. Tehát a egyik legveszélyesebb jármű, amivel átlagosan a kerékpártól nagyobb sebességgel is lehet közlekedni. Kis kerekei vannak, ami egy kő vagy bármi más úthiba is nagyon komoly balesetet tud okozni, és nyilván ennél fogva azért az emberek biztonsági felszerelések tekintetén nem erre gondolnak, hanem a kerékpárra azonosítják, és így pont a kerékpáros sisakot nem veszik fel, a könyökvédőt nem veszik fel, térdvédőt nem veszik fel, úgyhogy ebből azért vannak nehézségek. Erre azért mindig oda kell figyelnünk.
1: Igen, igen, várható talán valamiféle kressz módosítás majd ezzel kapcsolatban,
2: igen.
1: Hát várjuk.
2: Várjuk.
1: Várjuk, várjuk, mert hát sokan várják, meg sokan nem várják a tanévkezdést. Nektek muszáj rá készülni nyilván, hiszen ez is itt van a nyakunkon.
2: Nagyon jó, hogy felhoztad azt a témát, mert ezt is szokás szerint megterveztük, és azért a főbb gyalog átkelő helyen a munkatársaim fogják felügyelni az átjárást. Az autósoktól egy kis türelmet kérek,
1: igen.
2: De a gyalogosoktól is. Tehát a gyalog átkelő hely az nem arra való mindig, hogy mindig minden pillanatban csak úgy osanjunk rajta,
1: igen,
2: hanem
1: igen.
2: Nézzünk fel, a telefont azt tegyük zsebre, mert ez is egy probléma forrás benne, és azért próbáljunk együttműködni a forgalommal, hogy mindenki rugalmasan, áteresztő képességnek megfelelően tudjon közlekedni itt a Cegléd városában is, de biztos, hogy az első néhány hét, mire megint hozzászokunk ahhoz, hogy a járműforgalom meg fog emelkedni,
1: igen.
2: Addig lesz egy-két feladatunk.
1: Bizony, bizony. Na, de hát általában szépen szoktatok vizsgázni, és olyan nagy számú balesetről, ami...
2: Hál' Istennek ebben az időszakokban jellemzően időszakra, nem történnek balesetek. Ugye?
1: Igen, igen, igen, igen. Ez így emlékszem én is.
2: Nyilván itt is köszönet a járművezetőknek, hogy azért figyelnek erre, és legalább ezeken a szakaszokon jobban odafigyelnek.
1: Nagyon fontos ez is, és nagyon fontos a ti jelenlétetek is, a rendőrség jelenléte, a látható rendőrség, ilyenkor aztán meg különösen. Hát most a hallható rendőrség volt itt terítéken éppen. Boris Zoltán Cegléd rendőrkapitánya volt tehát a vendégem, és hát még rengeteg téma bennünk maradt, de természetesen az ajtónk bármikor nyitva áll előtted, és ha fontos közlendőd van, akkor nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban. köszönöm ennek.
2: Köszönöm szépen.
1: A mostani beszélgetést és a sok-sok jó információt pedig én köszönöm, és akkor találkozzunk legközelebb is.
2: És még avval szeretném zárni a lakosok felé a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, legyünk toleránsak, segítsük egymást. És köszönöm én is.
1: Bori Zoltán, köszönjük szépen.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Még egy dalocska fér ide a keddesti beszélgetős műsor első órájának végére, ez pedig legyen Azaria Introvertált dala, egy 2023-as sláger. Ezzel zárjuk tehát ezt az órát, a következő órában pedig majd a Kossuth Művelődési Központ vezetője Détári Lukács Ágnes lesz a vendégünk, és vele beszélgetünk majd egyrészt a nemrég lezajlott állami ünnepünkről, és az ehhez kapcsolódó ceglédi, illetve budapesti, a Budai Várban rendezett rendezvényekről is, de lesz szó vagy közelgő tanszervásáról is, és a Kossuth toborzót is megpedzegetjük már, na úgyhogy lesz miről hallgatni, természetesen most jöjjön a zene, és aztán jön az óraváltás, a következő 60 percet is töltsük együtt.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
6: Meleg, de változékony időre kell számítani. Tovább csökkent az alapkamat. Tornádó pusztított Franciaország déli részén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte az iránymutató rátát. A kamatfolyosó két széle ugyancsak 25-25 bázisponttal lett kevesebb. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke az újabb alapkamat csökkentést azzal indokolta, hogy az infláció a júniusban jelzettnél alacsonyabban alakult, a kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok. Az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. 39 sérültje van a Franciaország déli részén pusztító forgószélnek, ketten súlyos állapotban vannak. 300 lakóház megrongálódott. A fedél nélkül maradtak számára átmeneti szállásokat nyitottak, a régióban mintegy 1400 háztartásban nincs áram. A térségre hétfőn csapott le a forgószél. Új időpontban rendezik idén a 35. Budapest Borfesztivált. Szeptember 9-e és 12-e

Ez volt Martin Garrix és Jax közös száma, a Told You So című 2024-es felvétel. Ezzel indult a keddesti beszélgetős műsor második órája. Most mi meghallgatjuk Szakács Gergőt a Képtelen című dallal. 2021-ből szól ez a felvétel, és utána jön a mai második beszélgetésünk, amelyben sok kulturális témáról lesz szó, hiszen vendégünk lesz Détári Lukács Ágnes, a Kossuth Művelődési Központ vezetője, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a következőkben is. Szóljon a nóta, és jöjjön a beszélgetés!

más lettem, a tükör így ismer, le nem.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A következő percekben tehát a kultúra vizeire hevezünk majd, és hát sok mindenről lesz szó. Détári Lukács Ágnes, a Kossuth Művelődési Központ vezetője lesz a vendégünk, és vele beszélgetünk majd augusztus 20-ai eseményekről itthon és Budapesten is, aztán a közelgő tanszervásárról is, és a szintén közelgő Kossuth toborzó eseményeit is már megpróbáljuk fölvázolni önök előtt, hogy lesz miről beszélgetnünk Ágival bőségesen. Induljon is ez az interjú.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, pillantsunk bele tehát az igencsak sokrétű ceglédi kulturális életbe, és ebben segítségünkre most is Détári Lukács Ági lesz, aki megérkezett a Kossuth Művelődési Központból. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
1: És máshonnan is megérkeztél, majd ez is ki fog derülni ebből a beszélgetésből. Hát ugye most zajlott le nagy állami ünnepünk augusztus 20-a. Hogyan sikerült itt, hogyan értékelted a ceglédi, most viszonylag szűkebb körű ünnepséget?
2: Nem volt szűkebb körű igazából, ez az a része volt az eddig megszokott városi augusztus 20-áknak, ami 5 órakor zajlik a színpadon, az a szelete valósult meg a színházteremben, és abban a szeletében szabadtéren sincsenek többen kint, mint amennyien a színházteremben részt vettek. Tehát gyakorlatilag az ünnepség részét tartottuk meg az eddig megszokott augusztus 20-ai rendezvényeknek, tehát ugye elmaradtak a szabadtéri koncertek, a gyerekprogram, a vásár része.
1: Igen.
2: Teljesen prózai a válasz, hogy miért. Az idei költségvetés miatt maradt el, mert ugye a Kossuth toborzóra koncentrálunk, hogy azt meg tudjuk szűkített formában, de azért a színvonalán...
1: Azért meglegyen. Így van, erről ne is fogunk csorbicsunk. Majd beszélni, de maradjunk még augusztus 20-a házatáján, amikor te sokszor azért felöltöd a vándorcipőt, és elindulsz a budai várba, nem igen, véletlenül, egy lelkes csapattal, már évek óta azért nektek ott bérletetek van, mondhatni, ugye?
2: Igen, én 20 éve, éppen idén hoppá, 20 éve, tehát 2006 óta vagyunk részesei a mesterségek ünnepének. Ez Kárpát-medence legnagyobb kézműves tárgyalkotó népművészeti ünnepe. 800 tag vesz ilyenkor kézművesek. Ugye 60 tagszervezete van a rendező népművészeti egyesületek szövetségének, és abból egy ilyen 800 kézműves kap meghívást, és ezen felül még plusz a kereskedők, mert ugye
1: igen,
2: vannak, akik önállóan, például a Mátyás templom körül önállóan voltak installációkkal, illetve meghívott nemzetközi vendégek vannak, Kirgizisztántól, Koreán át, Lengyelországból, Erdélyből, és most idén az idei díszvendég Amerika volt, ugye 250 éves
1: igen,
2: USA, és hát indiánok jöttek, akik az igazi ősi indiánok kultúrát képviselték,
1: ott
2: így
1: volt,
2: van.
1: Vénetú.
2: Ők tartottak színpadi bemutatót és kézműves bemutatót, mi pedig 20 éve részesei vagyunk ennek a rangos eseménynek. A dísztérnél vagyunk megtalálhatóak, a Covid óta ugye kijöttünk a palotából, a budavári palotából, és a Vár utcáin vagyunk megtalálhatóak. Annak idején ugye 40 éves a rendezvény, tehát a kezdetekkor a Tóth Árpád sétányról alakult ki ez a rendezvény.
1: Igen.
2: Péterfi László is jelen volt a megnyitón, ő volt az alapítók egyike.
1: Az igen.
2: És Borbé Jolán, ő már ugye Isten nyugasztalja, nincs velünk, és ez az egész ötlet a kézművesek találkozójából indult ki, és a Tóth Árpád sétányon indult, tehát a Tóth Árpád sétányon, idén az Anzsu sétányon, a Tárnok utcában,
1: hangulatos helyek,
2: illetve a dísztérnél, illetve a Szent Háromság parkban voltunk szétosztva így különböző területeken, és egy páratlan kézműves találkozó az egész, és gyakorlatilag így az ember ilyenkor feltöltődve, körülbelül úgy érzem magam, hogy világítok. Tehát egy olyan föltöltődött, pozitív hely. Gyakorlatilag ott a kézművesekkel 4 napon keresztül 0-24-ben együtt vagyunk.
1: Hát ez az, igen.
2: Ez azt jelenti, hogy 10 órától este 8 óráig nyitva tartani kell a saját kis standodat, és folyamatos kézműves bemutatót kell tartani. Ezt évekig csináltam, de most a jó szerencse úgy hozta az életemet, hogy tavaly november óta ennek a szövetségnek az egyik alelnöke vagyok.
1: Aha.
2: Úgyhogy most protokolláris feladatokat töltöttem be mind a mellett, hogy
1: az igen,
2: abajgattam a sajátjainkat, és a saját portán környékén tartottam a rendet, rendszeresen voltak feladatok, tehát reggelente a taggyűlés, a bizottsági ülés, az elnökségi
1: egy komoly
2: ülés.
1: Komoly dolog, ez nem játék. Így van.
2: Megnyitó, illetve a díjátadón való részvétel, és ott a szereplés, és hát a protokolláris feladatokban is részt vállaltam, és próbáltam kicsit így a ceglidi kulturális életnek a diplomáciai munkáját is folytatni, de hát ugye amit
1: fontos
2: csinálunk,
1: igen,
2: gyakorlatilag az is egy hatalmas marketing munkája a
1: abszolút
2: városnak, hogy
1: igen,
2: négy napon keresztül mi Ceglédet hirdetjük, és ugye minden molinónkon, terítőnkön az van kiírva, hogy Ceglédi Alkotók Egyesülete. Rendszeresen jönnek oda volt katonák, akik Cegléden voltak,
1: persze,
2: kis katonák.
1: De jó.
2: Akik ide udvaroltak, innen mentek el, ide nősültek, nagyon sok ilyen emberrel találkozunk. Nagyon sok vendég is jön, tehát például sztárok is meglátogatták a standunkat. Ugye volt az egyik napon Bognár Szilvi népdalénekes, népi énekes, ő például a tűzománcosom kékszereit használja, akkor Farkas Gábor Gabriel jazz énekes.
1: Hoppá.
2: Ő például gyapjút vásárolt a Bence lányoktól, mert ugye köztudott róla, hogy fest is, és ezek a
1: valóban
2: színek megragadták,
1: igen,
2: a tekintetét, és a színek kombinációjára fogja használni a gyapjút, ahogy egymásra teszi a színeket, és az utolsó napon pedig Pál István Szalonna testvére, Csíl, Pál Eszter is látogatást tett, ő pedig a Nagy Gyula fazekastól vásárolt egy főzőedényt. Ez a sokadik főzőedényük, de ahogy mondta, mindig el is ajándékozzák. Ők kiüzemeltetnek egy éttermet is, tehát gyakorlatilag ilyen Laci konyha szerűen kitelepülnek, és többedik ilyen főzőedényük van, amiben ki is tálalják az ételeket.
1: Hát az biztos, hogy nem unatkoztatok egy percig sem.
2: Nem, úgyhogy építettük a város marketingjét is, úgyhogy nekem volt szerencsém Nagy Ervinnel is beszélni, ugye a kulturális államtitkár, nem csak a Kossuth toborzóról, amire meg is hívtuk, hanem az egykori ceglédi vágták is szóba kerültek, és a,
1: igen,
2: nemzeti vágta is szóba került, úgyhogy vele ezt beszélgettük, találkoztunk Tar Zoltán kulturális miniszterrel is, és Berg Judit helyettes államtitkárasszony volt szerencsém kísérni egy 3 órán keresztül a vásárban, úgyhogy vele egészen közvetlen kapcsolatba kerültünk, és bízunk a szakmai munka folytatásában, mind a Népművészeti Szövetséggel,
1: persze,
2: való együttműködésben, de hát én azért olyan típus vagyok, hogy mindig úgy beszélgetek, építek kapcsolatot, hogy ebből a város is, illetve az intézmény is profitálhasson hosszú távon,
1: igen,
2: úgyhogy azt gondolom, hogy hatékonyak voltunk, és hát innen is köszönöm a tagoknak, akik részt vettek a rendezvényen, ugye Kozma Attiláné, Nagy Gyula, Győző Eszter, Bence Margit, Bence Ilona, Gulicska Ágnes, illetve a Csipkeverők, ugye a Csipkeverők is tagjaink, illetve ők vezetik a szakkört a művelődési házba, Göncő Istvánné, Szabó Péterné és Lévai Lászlóné voltak ott két napig, akik folyamatos bemutatót tartottak. Innen is köszönöm a segítséget és a munkájukat, és ugye ez egy ilyen társadalmi munka volt, ez egy önkéntes munka, amiért ugye nincs fizetség, ugye 24 órában az ember a városának tesz, illetve az egyesületért dolgozik, tehát ugye ennek így nincs köze a munkához, de ez a munkaterület, amiben vagyok, ez így összemosódik, és így,
1: persze,
2: sajnos igen, így igen, a reggel este is így összefolyik, meg a hétvége ünnepnap.
1: Igen.
2: És hát ugye vasárnap is keresnek, és hétfőn is szeretnének rögtön szervezéssel foglalkozni, úgyhogy az kellett a regenerálódásra, mert hát ugye éjszaka értünk haza.
1: Igen.
2: Még tegnap szedtük ki a holmiainkat az autóból, még azoknak a rendezése, takarítása van. De a lényeg az, hogy a ceglédiek a Kossuth-toborzón találkozhatnak ezzel a csapattal, az Ötvös téren mesterségbemutatókat fognak tartani, a vásárba pedig a portékáikból lehet vásárolni.
1: Igen, no, de eladdig is történik itt azért egy pár dolog természetesen. Szóljunk arról, hogy a közeljövőben mi várható akkor itt Cegléden, túl azon, hogy tényleg ott a budai várban való szereplésetekhez még egyszer szívből gratulálunk. Na, de szerintem itthon mi lesz most?
2: Ugye mi folytatjuk a nyári kertmozit, ugye ezt július végétől hirdettük,
1: igen,
2: és annyi sok mozi ötlet van, illetve közönségkérés volt, hogy folytatni fogjuk szeptember 12-ig.
1: Simán.
2: Most a legközelebbi 26-án szerdán gyerekeknek és a családoknak kedvezünk, az Így neveld a sárkányod mesét fogjuk levetíteni, szerdán este csütörtökön egy mesekert plusz ráadásunk lesz a Kaszinó udvarban, ugye idején 10. évada működtetjük a mesekertet, és egy ilyen ráadás, előadás lesz, a Ludas Matyi előadás lehet megtekinteni a kaszinóban. Lesz 2 art film is, amit lejátszunk. Most pénteken 8 órakor lesz a Csendes Barát, Enyedi Ildikó rendezése, és majd szeptember 12-én lesz a Tyúk, a másik Art mozis film, amit levetítünk. Tehát most pénteken a Csendes Barát filmre invitálom még a rádióhallgatókat. Szombaton a Tanévváró gyermekholmé bőrzénk lesz a Kossuth téren, amihez kapcsolódik egy tanszer felajánlási jótékonysági felhívásunk. Többedik éve hirdetjük ezt az iskola kezdéshez a nagycsaládosoknak, hátrányos helyzetűeknek.
1: Tehát ez most szombaton?
2: Igen, a bőrzén ott fogadjuk, illetve a jegypénztárba folyamatosan fogadjuk a felajánlásokat. A bőrze 8 órától fog tartani délig. Oda is várunk a felajánlások, meg ahogy mondom, a B-épületben, jegypénztárban iskolatáskát, használt tanszereket, tolltartó, tornazsákot, tornacipőt, olyanokat várunk, ami természetesen jó állapotban van még fölvenni az illető is, és jó szívvel adja tovább, mert mondjuk kinőtte a gyerek. Várunk ugye évnyitó blúzokat és egyéb ilyen iskolakezdéshez való szereket. Tehát 29-én bőrzénk is lesz, és délután Orrányi Juli koncert 7 órától. Ez a hangfoglaló pályázatunk következő koncertje lesz a B udvarban, és ahogy vége van a koncertnek, 9 órakor pedig egy nyárzáró karibi partit hirdettünk, akik februárban ott voltak a farsangi Valentin napi bulinkon, ő nekik szólók, hogy most folytatjuk azt a diszkót, azt a retro diszkót, jöjjenek, és azt a hangulatot fogják visszakapni, DJ Beró fog zenélni, már jöttek az üzenetek, hogy milyen típusú zenéket játszon, jelentem, továbbadtam neki, azt mondta, csak bízzák rá, ő figyelni fog a közönségre, úgyhogy ezt a karibi retro partit tartjuk szombat este 9-től vasárnap hajnal 2-ig.
1: Az igen.
2: És aztán vasárnap egy nyárzáró mozit is beterveztünk vasárnap estére, a tavalyi nyár legsikeresebb mozi előadását.
1: Mi szerint?
2: Játsszuk, amit ugye háromszor is játszottunk, utána mozi még vagy 6-szor. Hát hogyan tudnék élni nélküled?
1: Ja, hát mi más?
2: Musicalt fogjuk, vagy hát zenés filmet lejátszani nyárzáró akkordként, és azt mondták a kollégáim, hogy a szeptember első hetében is érdemes még mozit, kertmozit játszani, mert jól esik az iskolából. Simán. Három nap után újra kertmoziba beülni, úgyhogy itt szeptember 5-én Szolnoki Péter emlékezve a Szilaj mesét fogjuk levetíteni, és fogjuk még folytatni, hogy mondtam, szeptember 12-én a Tyúk Art mozival. Ugye nekünk már szeptembertől beindul a színházban az életünk, tehát a színház évad.
1: Az is igen.
2: Olyannyira, hogy szeptember 8-án a Hullajó Nász éjszaka vígjátékot fogadjuk a színházterembe, és aztán lefolytatjuk a bakancslistát is, és hát ahogy mondtam, a toborzó szervezésében vagyunk benne már nyakig.
1: Hát már benne vagytok.
2: Ugyanis szeptember 17, 18, 19-én 30. Kossuth toborzót tartjuk Cegléden.
1: Hú, már a 30. a mindenit.
2: Igen, ugye úgy a pontos, amikor ezt így mondom, hogy 30. Kossuth toborzó ünnepé, hogy maga Kossuth megemlékezése 30 éve van Cegléden, tehát 96-ban még egy városházi ünnepséget szerveztek, és megkoszorúzták a Kossuth táblát. Az évek alatt alakult ki ez fesztivállá.
1: Igen.
2: De a datálását ennek a Kossuth toborzónak 96-ra datáljuk, és hát ugye Lűr István egykori művelődési házigazgató és Tűri László, akik ezt a kezdeti alapokat letették, és majd erről fogunk beszélgetni a díszteremben. A frissen megjelenő hírmondóban fognak részletes programot olvasni, címlapja is lesz a hírmondónak.
1: Természetesen ezzel a témával, ahogy közeledünk hozzá majd itt a Cegléd Rádióban is, szeretnénk részletesebben foglalkozni, de hát nem árt, ha tudják a kedves hallgatók is, hogy ti már nyakig benne vagytok a Kossuth toborzó szervezésében, hát muszáj, nem lehet ugye pénteken elkezdeni ezt a szervezést. Tehát,
2: igen. Még vannak nyitott kérdések is, de hát 99%-ban a program az készen van, mindenféle korosztálynak, ez egy több generációs közösségi ünnep lesz.
1: Igen.
2: És hát a helyiek toborzása, vásár részben az, ami lassan halad, mert ugye mindig a helyiekkel van ugye a legtöbb egyeztetni való, akik a szomszéd utcából jönnek, ugye mindig azok válaszolnak.
1: Ez valahogy így szokott lenni.
2: Ugye igen. A mikrofonhoz is a szomszéd utcából érnek a leglassabban.
1: Gondolom ez a Murphy törvénykönyvbe is beleférne nyugodtan.
2: Így igen, van. Igen. És még egy nagyon fontos, amit elfelejtettem megemlíteni, ugye megnyitottuk 19-én a Ceglédi Galéria idei évadának, őszi évadának ugye első kiállítását, a 70 éves fotóklubnak volt a kiállítása, illetve az látogatható is most
1: is
2: folyamatosan, így szeptember 12-i a galériában, ugye egy válogatás a Ceglédi Fotóklub idei fotóiból, egy
1: nagyon
2: szép anyag gyűlt össze.
1: Biztos, hát itt jó, nagyon jó kezű fotósok vannak, azt hiszem Cegléden valóban. Fú, na hát akkor lesz miről beszélnünk a következőkben is. A mostani információkat még egyszer köszönöm Détárd Lukács Áginak, és akkor jó munkát neked és a csapatodnak, mi pedig remélem nagyon jól érezzük majd magunkat ezeken a rendezvényeken.
2: Legyen így, köszönjük!

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor. Remélem, jól érezték magukat, és velem tartanak majd a következőkben is, és most sem alszanak el. Erre biztosíték az Ébren álmodtunk című 2025-ös felvétel a TNT-től. Ezzel záródik tehát a ma esti beszélgetős műsor, de utána már is indul a Cegléd hangja Vörös Nándival, és már épp ezért is érdemes lesz ébren maradni. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, minden jót, viszont hallásra szerdán!

0: elég, mert jó. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. A spanyol kormány nemzetbiztonsági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítette a Ceutában kialakult helyzetet. A döntés lehetővé teszi egy egységes parancsnokság felállítását a különböző közigazgatási szervek közötti hatékony koordináció biztosítására, közölte a spanyol migrációért felelős miniszter a kabinetülése után. A német államfő kiállt a németországi bevándorlás mellett, és óvaintett a honosított személyek hátrányos megkülönböztetésétől. Frank-Walter Steinmeier úgy fogalmazott, nincsenek első vagy másodosztályú állampolgárok, az alaptörvény szerint a német néphez tartoznak azok is, akik törvényesen itt élnek, tanulnak és dolgoznak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
4: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Ceglét hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-92-5-ös SMS számon, a kívánság@ceglitradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikával működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek, a nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, hogy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetőségei is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban

0: többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös. Az is hát, tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a kedves hallgatóink miket és hogyan írnak. Szóval, hogyha van ilyen ismerősük, akiknél különbözik az anyanyelv, mégis párkapcsolatban élnek, ezzel kapcsolatban várunk izgalmas vagy vicces helyzeteket, sztorikat a 0635-925-925-re. Hamarosan néhány zene múlva indul a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenét.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlen kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek. Valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a te nyelved, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább meg szokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk kint Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik, és mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tomi írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól telón, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a pár ott hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Ceglét hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 92 92. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon, kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat, és senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 92-t.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Ez itt a Ceglét hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először is lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635 92 95 5-ös. És rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz. Nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön. Úgyhogy buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget, és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv-gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau-vau, hanem hogy gáv-gáv. A lengyel disznó hru-hru a röf-röf helyett. Hát na, ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark-bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként, és a miu, ugye az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint egy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicce szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni, mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hands helyett pent szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetőt, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félrehallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásból mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angol az vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk akár a 0635 925 925-re, vagy a kívánság@cegledradio.hu-ra. Köszönjük!
1: Helyi információk első kézből!

0: Kiejtés és szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is. Ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, ha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt. És igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, azaz 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon. Úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hal valamiért. Végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyülője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt 4-en a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635 925 925-re. A Cegléd hangja ugyanis a hírek és a zenék után folytatódik a második órával.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretesz. Ahogy a jó nevű jegyzik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kis zacsában.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét. Így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635 925 925 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotate mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweeting like a whore in the church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim, ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én 3 különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kiszünetelen megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Aha, tehát, aha, hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőit jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú,

mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem Nino, hanem tá, tű, tá, tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük. Ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Ceglét hangja. Ceglét Rádió.

0: Lennék.
1: Domi írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zene jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet. Auá! Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte ember számba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is ember számba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább, több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszön nekünk, hogy sziasztok, erre emberem maga biztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi megnézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párammal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek, na neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak. Páromnak 9 év után is csak 10 alatti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk! Ceglét Rádió!

0: Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok. 12 évig voltam együtt, 3 külföldi hölgyel. Remélem, külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alter egóm vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózom el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszéd néni lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak, mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó-jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszi-puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan.
1: Cegléd Rádió! 92.5

0: Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze, értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor. Holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Vörös Nelly köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét. Így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hideg a Ceglédár Show-ban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét. Így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövető is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.